0: Best FM kínálatában, az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék, én nagyon meg vagyok fel elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best

Az egyedül lét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húrlak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Emlékszel? A kék iskola köpenyre kötelező volt, és nem ám pamut, nejlon. Mert mi attól töltöttük fel igazán. Emlékszel? Mi még szobiszörböt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert. Viszont tömény cukorból készült. Emlékszel? Nekünk még lakáskulcs lógott a nyakunkban. És egy fadarab volt a kardunk. Labdával dobáltuk egymást. És mégis itt vagyunk. Emlékszel? A fagyi 50 fillér volt, és már egy gömbben is jól laktunk.
1: Adj már nekem is ettől egy cseppet.
0: Ez is, hogy összement már. Emlékszel? Mi még gyűjtöttük a kólás dobozokat, és remegtünk a Donald rágóért.
2: 103.9 Best FM.
0: Életed dalokba zárva. A 103.9 megahertzen. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM. A Best FM.

0: Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Áfamentesek lesznek a vén köteles gyógyszerek. Elkezdődtek az útfelújítási munkálatok Nyíregyházán. Vádemmel is javasolnak a szatmárcsekei gyilkosság kapcsán. Kis Dániel vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vén köteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztató Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztmentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. Megkezdődött a NyírVV idei nyári nagyfelületű útfelújítási programja. Összesen 18 helyszínen dolgoznak majd a nyíregyházi utakon. A következő hetekben a belvárosban, Örökösföldön, a Hímesben és Józsavárosban is újulnak meg utak. A nyíregyháza.hu azt írja, a Simonyi Úbester utcán már zajlanak a munkák. A felújításokat önkormányzati forrásból végzik, nagyjából 160 millió forintból. A tervek szerint még iskola kezdés előtt, várhatóan augusztus 25-ére mind a 18 helyszínen végeznek a munkákkal. Mindemellett a kátyúzásokat egész évben végzi a NyírVV. Három brigád is folyamatosan dolgozik a kisebb úthibák javításán. Vádemelést javasol a rendőrség annak a 17 éves fiúnak az ügyében, akit emberöléssel gyanúsítanak. Az eljárás adatai szerint a szatmárcsekei fiatal a rendőrségi segélyhívóra tett bejelentést január 1-én hajnalban. Azt állította, hogy megölt egy helybeli nőt, majd rágyújtotta a házát. A hatóság a tűzeloltása után a kiégett lakóházban valóban egy női holttestet talált. A 17 éves fiút a helyszínen elfogták. A bíróság elrendelte a letartóztatását. Az ügy vizsgálatát már befejezték, írja a police.hu. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát. Az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyíregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.
2: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
0: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.
2: Dudolhatod,
1: énekelheted,
2: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedési programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól értem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM. A Best FM. Otthon veled.

0: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóba, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Megújul a Magyar Vasút. Nyári szünet a könyvtárakban. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vénköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek jutatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztmentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. Megkezdődött a NyírVV idei nyári nagyfelületű útfelújítási programja. Összesen 18 helyszínen dolgoznak majd a nyíregyházi utakon. A következő hetekben a belvárosban, Örökösföldön, a Hímesben és Józsavárosban is újulnak meg utak. A nyíregyháza.hu azt írja, a Simonyi-Óbester utcán már zajlanak a munkák. A felújításokat önkormányzati forrásból végzik, nagyjából 160 millió forintból. A tervek szerint még iskola kezdés előtt, várhatóan augusztus 25-ére, mind a 18 helyszínen végeznek a munkákkal. Mindemellett a kátyúzásokat egész évben végzi a NyírVV. 3 brigád is folyamatosan dolgozik a kisebb úthibák javításán. Vádemelést javasol a rendőrség annak a 17 éves fiúnak az ügyében, akit emberöléssel gyanúsítanak. Az eljárás adatai szerint a szatmárcsekhelyi fiatal a rendőrségi segélyhívóra tett bejelentést január 1-én hajnalban. Azt állította, hogy megölt egy helybeli nőt, majd rágyújtotta a házát. A hatóság a tűzeloltása után a kiégett lakóházban valóban egy női holttestet talált. A 17 éves fiút a helyszínen elfogták. A bíróság elrendelte a letartóztatását. Az ügy vizsgálatát már befejezték, írja a polisz.hu. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát, az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyíregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. 10 év alatt mintegy 3500 milliárd forintból újul meg a Magyar Vasút, nagyrészt uniós forrásból. A program célja egy korszerű, megbízható, gyors és versenyképes vasúti rendszer megteremtése, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A távolsági közlekedést adó IC-hálózat teljesen megújul, hiszen új klimatizált akadálymentes első osztállyal és fedélzeti büfével felszerelt motorvonatok nyújtanak majd nyugat-európai színvonalú szolgáltatást Budapestről, mások mellett Nyíregyháza vagy Debrecen irányába. Észak- és Kelet-Magyarország a program egyik legnagyobb beruházása a Budapest-Miskolc vasútvonal legrosszabb szakaszának teljes átépítése lesz, de megújul a Debrecen és Nyíregyháza közötti fővonal is. Itt is 160-nal mehetnek majd a vonatok, olvasható a tájékoztatóban. Bízhatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Berekben. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél. Júniusban mutatták ki egy telepen, itt is felszámolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldották. Az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre, országos főállatorvost, a NIBIH elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertés mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
1: Újabb szakmai siker az Aquarius élmény és parkfürdőben. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere minősítésen 3 kategóriában is 5 csillagos minősítést szereztek, közölte a Sóstó Gyógyfürdők ZRT. Az Aquarius élményfürdőt élményfürdő kategóriában, a parkfürdő strandfürdő kategóriában, az Aquarius fürdőgyógyászatot gyógyfürdő kategóriában ismét 5 csillagos besorolásra minősítette a bizottság. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere 2014 óta elérhető a hazai fürdők számára. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT 2016-ban kezdeményezte először a minősítést, és már akkor a kategóriák legmagasabb fokozatát érte el. fafarogók lépték el a Sóstói Múzeumfalut, a Skanzen adott otthont a 19. regionális faműves alkotótábornak, ahol ezúttal fa ülő alkalmatosságok készültek, írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület. A munkákhoz a múzeumi gyűjteményből merítettek ihletet az alkotók. Az elkészült kis székeket a közeljövőben a népművészeti kiállításon is megtekinthetik a Skanzen látogatói. Háromnapos észtországi szakmai találkozón járt a nyíregyházi önkormányzat és a turisztikai non-profit vállalat delegációja. Az eseményen résztvevők a fenntartható turizmus jó gyakorlatait és a fejlesztések mérésére szolgáló módszereket ismerték meg. Olyan megoldásokról volt szó, amelyek egyszerre szolgálják a látogatók igényeit, a helyi közösségek érdekeit és a természeti környezet védelmét. A város éjszakai életének fejlesztése, a körforgásos gazdaság helyi megoldása is egyaránt téma volt. Számolj be róla a nyíregyháza.hu. Nyári szünetre mennek a nyíregyházi könyvtárak, a Móri Zsigmond könyvtár központi könyvtára, valamint fiúk könyvtárai augusztus 17-e és 22-e között zárva tartanak. Kivételt a Vécsey utcai fiúk könyvtár képez, amely minden hétköznap várja olvasóit. Az orosi fiúk könyvtár költözés miatt nem látogatható. Az új helyről és a nyitás várható időpontjáról a későbbiekben adnak tájékoztatást, közölte a központi intézmény. A Városházán köszöntötték a nyíregyházi ökölvívókat és felkészítő edzőiket. Az idei évben a Continental Arena adott otthont a 103. paplászló elit ökölvívó magyar bajnokságnak, ahol Petri Mán Milán és Lakatos Péter egyaránt ezüstérmet szereztek hazai közönség előtt, írja a közösségi oldalán Kovács Ferenc polgármester. A városvezető Petri Mán Patríciának is gratulált, aki aranyérmet nyert a németországi Brandenburg kupán. Majd Lajost és Gönci Alexet is köszöntötte, akiknek elhivatott munkája nélkül ezek a sikerek nem valósulhattak volna meg, fogalmazott a polgármester. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. A Gozzigen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet szűrőbusszal járja az országot, hogy minél több ember számára tegyék elérhetővé a szív- és érrendszeri szűrővizsgálatokat. A közösségi oldalukon közzétett információk szerint Szabolcs-Szatmár-Berekbe is ellátogatnak. Augusztus 6-án Nyírpilis, augusztus 13-án Pirice település lakói vehetnek részt a vizsgálatokon. Az intézet kiemeli, a rendszeres szűrés kulcsszerepet játszik a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és korai felismerésében. A mobil szűrés alkalmával állapotfelmérés, kardiovaszkuláris rizikószűrés és kardiológiai vizsgálat zajlik. A pácienseket szükség esetén házi orvoshoz, szakorvosokhoz irányítják tovább. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A nyíregyházi tankerületi központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Life, ez volt a dalnak a címe, No Doubt előadásában a legjobb zenék között szólt a 103.9-en, It's My Life. Ismerünk még ilyen dalcímet, ugye? Ismert előadóktól, kinek ki jut eszébe rólam. Aki tudja, megírhatja nekem. Én Zentai Edit vagyok, a Messengeren megtalál, nem sokára fél hét. Jó reggelt kívánok! Ma július 24-e van, péntek, és a Kingákat, valamint a Kincsőket tudjuk köszönteni névnapjuk alkalmából, úgyhogy ha van Kinga vagy Kincső ismerősünk, akkor ne felejtsük őket fölhívni, vagy küldeni nekik egy kedves kis szuper kis üzenetet. Én hiszem, hogy mosolyt fog csalni az arcukra, mert ez mindenkinek jól esik. Azért kicsit előre fogok majd tekinteni, hogy a hétvégén kiket lehet majd köszönteni, mert hogy ilyenkor már lehet alapozni az ők is ünneplésüket is. Szép napot kívánok mindenkinek, jó utat és balesetmentes közlekedést. Ez a Best FM, jön Rúzsa Magdi.
1: Há, mint hazai.
2: A Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: A Városházán köszöntötték a nyíregyházi ökölvívókat. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. A Városházán köszöntötték a nyíregyházi ökölvívókat és felkészítő edzőiket. Az idei évben a Continental Arena adott otthont a 103. Papp László elit ökölvívó magyar bajnokságnak, ahol Petri Mán Milán és Lakatos Péter egyaránt ezüstérmet szereztek hazai közönség előtt, írja a közösségi oldalán Kovács Ferenc polgármester. A városvezető Petri Mán Patríciának is gratulált, aki aranyérmet nyert a németországi Brandenburg kupán. Majd Lajost és Gönci Alexet is köszöntötte, akiknek elhivatott munkája nélkül ezek a sikerek nem valósulhattak volna meg, fogalmazott a polgármester. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. A Gottszigen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet szűrőbusszal járja az országot, hogy minél több ember számára tegyék elérhetővé a szív- és érrendszeri szűrővizsgálatokat. A közösségi oldalukon közzétett információk szerint Szabolcs-Szatmár-Berekbe is ellátogatnak. Augusztus 6-án Nyírpilis, augusztus 13-án Pirice település lakói vehetnek részt a vizsgálatokon. Az intézet kiemeli, a rendszeres szűrés kulcsszerepet játszik a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és korai felismerésében. A mobil szűrés alkalmával állapotfelmérés, kardiovaszkuláris rizikószűrés és kardiológiai vizsgálat zajlik. A pácienseket szükség esetén háziorvoshoz, szakorvosokhoz irányítják tovább. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Berek megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Mérsékelt marad többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák kis a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

0: Savage Garden itt a Best FM-en, fél hét után vagyunk, 6 perccel. Jó reggelt kívánok, július 24-e van péntek, és bizony, ha jól nézem, akkor itt már hamarosan, jövő hétvégén már augusztus 1-e lesz, úgyhogy őrületes tempóba telik itt a vakáció. Na remélem, még a gyerekek ezt nem hallják, mert hogy még pihennek, remélem ilyenkor legalábbis még tuti, majd iskola időben lesz idő itt a korakelést majd úgy bevezetvén megszokni, de addig még van egy kis idő. Egy biztos, hogy a finom nyári reggelek azért különlegesek, mert nagyon jó kis friss levegőre ébredhettünk, és én azt gondolom, hogy ilyenkor a reggeli órákban vagyunk a legenergikusabbak. Így van ez? Szerintem azért velem egyetemben nagyon sokan így ébredtek, úgyhogy akár egy rövid séta, hogyha néhány percre lakunk mondjuk a munkahelytől, ez is beleférhet. Szuper napot kívánok mindenkinek, hiszen tudja, nincs lehetetlen. Erről énekel nekünk Jetlag a folytatásban.
1: Röges út

0: azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok. 103.9 Best FM.

Rádió 10 perc és 7 óra van, ébredezik a város, ébredeznek a szomszédok, lehet hallani, hol van lakásfelújítás. Igen, ők is korábban el szokták kezdeni a munkát, mert gondolom várják, hogy itt még, amíg a nagy meleg berettyint, addig is tudjanak haladni. A szomszédok nem biztos, hogy annyira értékelik mindezt, de szerintem ilyenkor az az etikus, hogyha mondjuk ilyen jellegű munkákra adja valaki a fejét, hogy legalább akkor a lépcsőházba, a fali újságra illik ugye kiírni, hogy nálunk felújítás lesz. Ettől és eddig elnézését kérjük minden kedves lakónak, de ilyen munkálatok folynak majd. Hát bizony, így kell készülni, és arra is kell készülni, hogy péntek van, és azt gondolom, hogy ilyenkor már a legtöbben azért a hétvégi programokat tervezgetik, úgyhogy ha mi is így vagyunk ezzel, akkor lehet, hogy már így a reggeli órákra nem is, viszont a délutánra már eldől, hogy mi lesz itt a program. Strand, kirándulás, vagy egy kis teraszozás, hogy alakul a pénteki délután majd. Nyugodtan megírhatja nekem a terveit, hát ha én is cinkostársa tudok majd ebben lenni. A legjobb zenék pedig jönnek, és a hírekkel is kis Dániel készül. Pontban 7-kor itt a Best FM-en. Jó reggelt kívánok!

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megújul a Magyar Vasút. Nyári szünet a könyvtárakban. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. 10 év alatt mintegy 3500 milliárd forintból újul meg a Magyar Vasút, nagyrészt uniós forrásból. A program célja egy korszerű, megbízható, gyors és versenyképes vasúti rendszer megteremtése, közölte a közlekedés és beruházási minisztérium. A távolsági közlekedést adó IC hálózat teljesen megújul, hiszen új klimatizált akadálymentes első osztállyal és fedélzeti büfével felszerelt motorvonatok nyújtanak majd nyugat-európai színvonalú szolgáltatást Budapestről, mások mellett Nyíregyháza vagy Debrecen irányába. Észak- és Kelet-Magyarország a program egyik legnagyobb beruházása a Budapest-Miskolc vasútvonal legrosszabb szakaszának teljes átépítése lesz, de megújul a Debrecen és Nyíregyháza közötti fővonal is. Itt is 160-nal mehetnek majd a vonatok. Olvasható a tájékoztatóban. Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Berekben. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél. Júniusban mutatták ki egy telepen, itt is felszámolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldották. Az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nibih elnökét kérdeztük.
3: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertés mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
2: Nyári szünetre mennek a nyíregyházi könyvtárak, a Bóri Zsigmond könyvtár központi könyvtára, valamint fiúk könyvtárai augusztus 17-e és 22-e között zárva tartanak. Kivételt a Vécsey utcai fiúk könyvtár képez, amely minden hétköznap várja olvasóit. Az orosi fiúk könyvtár költözés miatt nem látogatható. Az új helyről és a nyitás várható időpontjáról a későbbiekben adnak tájékoztatást, közölte a központi intézmény. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggelt kívánok mindenkinek. Gondolták-e volna Best FM hallgatók azt az érdekes megfigyelést, mely szerint pontosan a péntek az a nap, amikor nagyon sokan már reggel jobb kedvel indulnak el otthonról. Én mondjuk, amikor iskolás voltam, akkor volt ez rám jellemző, hogy tudtam, hogy szombat vasárnap szabad, és már csak ezt a napot kell túlélni. És tényleg talán azért, mert ott lebeg mindenkinek a szem előtt már ez a bizonyos hétvége, és valljuk be, ez önmagában is elég jó motiváció lehet. A reggelizéshez jó étvágyat kívánok, ha valaki éppen falatozik valami finomat, és azért ne felejtsük el, hogy július végén már javában tart a dinnye szezon is, úgyhogy egy jól behűtött görög dinnye nem csak finom, hanem magas víztartalma miatt a nagy melegben, ugye a folyadékpótláshoz is nagyban hozzájárulhat. A nagy pohár vizet emelem a Best FM hallgatókra, aztán jöhet majd a kávé is. Vele együtt pedig jön a Punani Masszív, aminek nem mondom, hogy hogyan hívta egy nagymama ezt a zenekart, csak röviden, ha az elejét összeolvassuk, meg lesz az a szó, amit keres. Egyébként a dalnak a címe az, hogy élvezd, hát élvezzük ezt a napot. Én ezt kívánom mindenkinek.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, hány magad maradsz, és lesz még valaki.
1: Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ennek gondolkod.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek.

0: valóság. Tárd ki a szárnyat, repülj el, rabmadár.
1: Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból.
2: Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
3: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
2: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
3: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel.
4: Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek.
2: A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától.
4: Best FM.
2: A legjobb zenék.

0: pénz és báj Alex. Ó, igen, mondták a fiúk, én pedig azt mondom, hogy ó, igen, milyen is lenne elképzelni, hogy mondjuk 20-30 évvel ezelőtt milyen volt a nyár, amikor még nem biztos, hogy volt okos telefon. Jó, mondjuk ahhoz nagyobbat kellene ugranom 30-on felüli évtizedet, de volt ilyen, és nem érkeztek még akkor folyamatosan az értesítések. Mégis valahogy mindenki tudta, hogy hol találkozik este a barátaival, ugye? Jó, egy kicsikét néha nosztalgiázni, aztán persze jöhetnek a legjobb zenéik is itt a Best FM-en Janet Jacksonnal a folytatásban, és 7:30-kor pedig a hírek. Vannak híreim nekem is, mert hogy programok lesznek, vannak a Sóstón, a Múzeumfaluban, és hogy mire lehet még készülni, na ennek is utána járok, és persze nem felejtem el a horoszkópot sem, hozok egy-két motiváló gondolatot mindenkinek, csak hogy tudjuk, hogy milyen is lesz ez a pénteki napunk.
1: Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Áfamentesek lesznek a vén köteles gyógyszerek. Elkezdődtek az útfelújítási munkálatok Nyíregyházán. Vádemmel is javasolnak a szatmárcsekei gyilkosság kapcsán. Kis Dániel vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vén köteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztmentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. Megkezdődött a NyírVV idei nyári nagyfelületű útfelújítási programja. Összesen 18 helyszínen dolgoznak majd a nyíregyházi utakon. A következő hetekben a belvárosban, Örökösföldön, a Hímesben és Józsavárosban is újulnak meg utak. A nyíregyháza.hu azt írja, a Simonyi-Óbester utcán már zajlanak a munkák. A felújításokat önkormányzati forrásból végzik, nagyjából 160 millió forintból. A tervek szerint még iskola kezdés előtt, várhatóan augusztus 25-ére mind a 18 helyszínen végeznek a munkákkal. Mindemellett a kátyúzásokat egész évben végzi a NyírVV. Három brigád is folyamatosan dolgozik a kisebb úthibák javításán. Vádemelést javasol a rendőrség annak a 17 éves fiúnak az ügyében, akit emberöléssel gyanúsítanak. Az eljárás adatai szerint a szatmárcsekei fiatal a rendőrségi segélyhívóra tett bejelentést január 1-én hajnalban. Azt állította, hogy megölt egy helybeli nőt, majd rágyújtotta a házát. A hatóság a tűzeloltása után a kiégett lakóházban valóban egy női holttestet talált. A 17 éves fiút a helyszínen elfogták. A bíróság elrendelte a letartóztatását. Az ügy vizsgálatát már befejezték, írja a polisz.hu. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát. Az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyíregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb zenét.

Fél nyolc után vagyunk, és azt gondolom, hogy Ákos dala pontosan az a dal, amit már szinte mindenki átélt valamilyen élethelyzetben, mert tudjuk jól, hogy a szerelem, nekem mindig azt mondta apukám, hogy öl, butít és nyomorba dönt, tudjuk, de nem mindig egyszerű, mert hogy tényleg néha felemel, van pedig, amikor próbára tesz, de szerintem ettől épp oly emlékezetes. Ákos egyik legismertebb slágere pontosan ezt az érzelmi hullámvasutat fogalmazta meg itt nálunk, a Best FM-en a legjobb zenék között. Nem sokára hozom a horoszkópot, július 24-e van, péntek, benne vagyunk itt már a hétvégi alapozásba, remélem, hogy igen, viszont még aki dolgozik nekik, jó munkát kívánunk a mai napra. Ez a Best FM.

amelyet a futballrajongók biztosan ismernek. Robbie Williams ugyanis 2025-ben lett a FIFA hivatalos zenei nagykövete, és ezzel a dallal, amit mindjárt indítok, lett az első úgynevezett hivatalos FIFA himnusz, amely ugye a világversenyeken a csapatok pályára vonulását kíséri. Hát én is néztem, és alig vártam, hogy Jennifer Hudson után ő is színpadra lépjen. Nagy volt a körítés ennek a meccsnek. Más kérdés, hogy én bealudtam rajta, de azért örültem, amikor itt a spanyolok nyerték a világbajnokságot. Úgyhogy, ha valaki szereti most itt így a stadionnak a hangulatát, vagy éppen a nagy sport pillanatokat, akkor ez a dal garantáltan visszaidéz minket majd erre a mérkőzésre. Jöjjön Robbie Williams a folytatásban, aztán nem sokára 8 óra van. Jó reggelt, hogyha éppen valakinek időre kell mennie, akkor nem már tudnia, hogy mennyi is az idő.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban. 860 ezer forintos négyzetméter ár. Akár hitelre. 10% kezdőbefizetéssel. Karácsonyi átadással. Részletek balancingatlan.hu vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A Városházán köszöntötték a nyíregyházi ökölvívókat. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. A Városházán köszöntötték a nyíregyházi ökölvívókat és felkészítő edzőiket. Az idei évben a Continental Arena adott otthont a 103. paplászló elit ökölvívó magyar bajnokságnak, ahol Petrimán Milán és Lakatos Péter egyaránt ezüstérmet szereztek hazai közönség előtt, írja a közösségi oldalán Kovács Ferenc polgármester. A városvezető Petrimán Patríciának is gratulált, aki aranyérmet nyert a németországi Brandenburg kupán. Majd Lajost és Gönczi Alexet is köszöntötte, akiknek elhivatott munkája nélkül ezek a sikerek nem valósulhattak volna meg, fogalmazott a polgármester. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. A Gozigen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet szűrőbusszal járja az országot, hogy minél több ember számára tegyék elérhetővé a szív- és érrendszeri szűrővizsgálatokat. A közösségi oldalukon közzétett információk szerint Szabolcs-Szatmár-Berekbe is ellátogatnak. Augusztus 6-án Nyírpilis, augusztus 13-án Pirice település lakói vehetnek részt a vizsgálatokon. Az intézet kiemeli, a rendszeres szűrés kulcsszerepet játszik a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és korai felismerésében. A mobil szűrés alkalmával állapotfelmérés, kardiovaszkuláris rizikószűrés és kardiológiai vizsgálat zajlik. A pácienseket szükség esetén házi orvoshoz, szakorvosokhoz irányítják tovább. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

várjuk még a folytatásban. Jön nem sokára Roy, Madonna, New Level Empire, a Fate lesz dala, és majd 9:30-kor jön a Csak 10 perc rovat, majd fogom mondani nem sokára, hogy milyen beszélgetést fognak majd a fiúk folytatni. Addig viszont egy programajánlat, mert hogy itt vagyunk a pénteki napban, úgyhogy lehet tervezni már a hétvégét, mert hogy a Zenes Voston program sorozat tart ugye itt még egészen augusztus végéig. Augusztus 29-e lesz az utolsó koncert, ugye a helyszín a Sóstói piac, ahol 7:30 és 7:30 között vannak a koncertek, és holnap Mr. Bluesman és a No Control fog majd ilyen blues zenét játszani, tehát ez lesz a szombati program. Aztán jövő szerda, július 29-én záródnak itt ezek a már ami a júliusi hónapot illeti programok. Az Alapvetők zenekar fog majd föllépni. Így kell tervezni mondjuk a sóstói koncertek tekintetében. No, de hogyan tervezzük a pénteki horoszkópot? Ígérem, igazán ilyen hétvégi hangulatúra varázsoltam. Mindezt úgy, hogy figyelem, kedves kosok, most zárd le a hetet mosollyal, a hétvége már csak egy karnyújtásnyira van. Bikák, kényeztesd magad, hű de izgi, valamivel, azt hittem valakivel, de ez is jó, amit mondjuk egész héten halogattál. Reméljük megvan az a valami. Ikrek, egy spontán program színesebbé teheti a péntekedet, legyen így. Rákok, kapcsolódjanak ki egy kicsit, megérdemelt a pihenés. Oroszlán, a jó kedvem a másokra is átragad, úgyhogy használják is ki. Már az oroszlánt? Vagy a jó kedvet? Mind a kettőt, jó. Szüzek, ne a teendőkre koncentrálj, hanem arra, milyen jó lesz a hétvége. Mérleg, egy kedves találkozás vagy beszélgetés feldobhatja a napodat. A skorpiók, engedjék el a munkahelyi gondokat, mert hogy hamarosan kezdődik a feltöltődés. Remélem betalálok olyan skorpióknál, akik éppen mondjuk a jövő héten kezdik a szabadságukat. Ha igen, akkor én egy boszorkány vagyok. Nézzük a nyilasokat. Ma bátran mondj igent egy új élményre vagy meghívásra. Bakok, a kitartásod meghozta az eredményt, most már jöhet egy kis lazítás. Vízöntők, a nevetés ma a legjobb program. Keresd azok társaságát, akik jó kedvre derítenek. Hát mindenképpen olyan emberekkel kell körülvenni magunkat. Lehúzásra nincs szüksége szerintem senkinek. Se így, se úgy. És akkor végül a halak, élvezd a nyári pénteket, és gyűjts olyan pillanatokat, amelyekre még hétfőn is mosolyogva emlékszel. Na hát legyen egy ilyen kis könnyed, vidám péntek, és induljon jól majd a hétvége itt a Best FM-mel. A legjobb dalok között pedig Roy érkezik hozzánk.

mindegy, hogy a felhők alatt vagyunk, vagy a felhők felett, ugye remélhetőleg ott mindenki kikapcsolja a telefonját, úgyhogy még online adásunkat sem tudják hallgatni. Viszont ha valaki repülő utat tervez, akkor nem is tudom, hogy előtte mit érdemes mondjuk úgy magunkkal vinni, vagy éppen magunkon egy picikét úgy állítani, egy picikét ki az, aki félős a repülőn. Meg lehet nekem nyugodtan írni, én egyébként sose félek, valahogy van egy ilyen bátorságom, hogy csak addig rossz, amíg az embernek ugye megvan ez az érzet, amikor felszáll a repülőgép, aztán már mikor sinem van, szó szerint, vagy a levegőben, az már egy jó dolog. Na, legyen egy kis tanácsom itt ma reggel, mert hogy nézem itt, hogy mi lesz a beszélgetés tárgya csak 10 perc rovatban. Új irányvonal az életmódváltásban, jaj, de mire kell figyelni, boncolhatatlan téma, de én azt mondom, hogy a pici lépéseket teszünk, az is már nagyon sokat jelent. Az életmódváltásban mondjuk az étkezésünkre odafigyelünk, vagy mondjuk arra, hogy reggel megiszunk egy nagy pohár vizet, és mondjuk az éjszaka után és a szervezetünknek jól jön egy kis folyadékpótlás, nem csak ezért, hanem azért is, mert sokkal frissebbnek is érezhetjük magunkat, és ha még ehhez társul egy rövid séta, vagy néhány nyújtó mozdulat, vagy mondjuk a kedvenc zenénk, akkor már is energikusabban indul a nap. Paul Johnson megadja nekünk a lüktetést, aztán 8:30-kor jön a Csak 10 perc Dr. Móri Gyulával és Szakács Tibivel.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
2: Egy kis őszinteségi rohamot kaptunk itt az elmúlt napokban annak vonatkozásában, hogy a Csak 10 perc rovat hallgatói és akik személyesen találkoztak már Mórik doktorral, bizonyos kérdéseket feltettek neki, vagy véleményt mondtak, vélemény nyilvánítottak.
3: Ez nem is mostanában történt, de ez egy hallgató.
2: De tök jól megfogalmazta.
3: Ez igaza van.
2: Igen, szia doktor úr.
3: Szervusztok.
2: Mit mondott a barátod?
3: Nem a barátom, egy kritikusom. És ettől még lehetne barátom, de nem ennyire szoros a kapcsolat. Tulajdonképpen ő azt mondta, hogy nem igazán érti, hogy mit keresek én egy ilyen műsorban, mert én egy senki vagyok, én tulajdonképpen abból élek, hogy mások kutatásait olvasgatom, mások kutatásai eredményeit használom a gyógyítási munkám során. Azért gyógyítok sikeresen, mert sok tudományos munkát dolgozok fel, és használok olyan tudást, amit nem is én találtam ki.
2: Miért az orvosi egyetem nem ilyen? De csak úgy kérdezem, mert a tankönyvet is valaki megírja, nem? Tehát a műtéteket is előttünk végzik, megmutatják, hogy hogy kell.
3: Teljesen normális, persze. Na de először...
2: De miért szúrod a szemét ennek az embernek ennyire?
3: Nem, mindegy. De ez először szíven ütött, aztán rájöttem, hogy valójában ez dicséret. Tehát ez nem negatív, ez egy óriási dicséret. Én mindig mit szoktam mondani? Ne nekem higgyenek, csak a tudományra. Uh-huh. Én olyan furcsán vagyok összerakva, hogy én élvezem a kutatási anyagok olvasását, az új összefüggések megkeresését, a szervezet egyre pontosabb megismerését, és az új hatékony gyógyítás, amit ki lehet utána dolgozni. Tehát, uh-huh. Ez gyakorlati gyógyításban használom az új tudományos felfedezést. Semmit elfogadtam, hát ha ő így látja, hát akkor én azért próbálok segíteni, és bízom benne, hogy más érzi ennek a pozitív hatását, és segít neki a dolgokban. Mert a krónikus betegségek ellen vívott harcban én azt gondolom, hogy vacakulálunk, és ott nagyon-nagyon el kell a segítség. Tehát
2: nem akarom őt piszkálni így ismeretlenül, mert nem tudom, kiről van szó, de ő neked rajongód azért. Hát, hogyha nekem valami nem szimpi, akkor egyszerűen manapság meg plánát, ott van rádiókészülék, van rajta akárhány gomb, meg csatorna, kapcsolok, aztán kész, és nem cukkolom magam itt Mórik doktor, mert megint kinek a tanulmányát olvass el, és mit ültet át itt a mai napokban ezekbe a dolgokba. De hol érdekel ez engem, hogyha nem érdekel, egyszerűen van más csatorna, választok mást, ezt kész, ennyi. Hát most ebben mi a gond? Semmi.
3: A tudásom is változik, és én ezt látom és érzem, hogy a követett alapok is sajnos már az alapok is elkezdtek változni ahhoz képest, mint amikor én
2: gyerekek. Hát azért három évet végig tapostunk a fogyón orvosával rovatban. Volt 36 féle olyan jellegű dolog, amitől csak hízott a doki.
3: Igen. Nem? Na, igen, és nem lehet minden orvos szemlővész Ignác. Hát van néhány ilyen csoda emberke, és hát az a lényeg, hogy ők megtalálnak valamit, mi pedig nem ellenkezünk, hanem elfogadjuk, teszteljük, lemérjük, és ha ez működik, akkor használjuk. Hát ezzel tudunk gyógyítani, szerintem normálisan ez egy orvosnak a feladata. Na, de ugorjunk is tovább, mert ezek kapcsán én eljutottam egy Egyesült Államokbeli Egyetemre, ahol egy más gyógyítási gyakorlattal dolgoznak, és azt mondtam, hogy én ezt szeretném megismerni, mert tanulságos, és most elindultam néhány dolog megismerésében, és ezeket most meg szeretném megint csak ugye osztani.
2: Mi van változás abban az öt, vagy akárhányféle modellben, vagy modulban, amit régebben mondtál? Soroljuk fel ezeket, a pilléreket?
3: Pillér. Én azt mondtam, hogy az egészség öt pilléren áll. Az étkezés, a mozgás, az alvás, a stresszkezelés és a táplálék kiegészítő.
2: Okay. Így van.
3: Pont egy nyíregyházi kolléganővel nagyon sokat beszélgetünk, és ő rávezetett arra, hogy gondolkodjak el ezen, hogy a légzés szerinte a hatodik. És igaza van, a légzés az egy hatodik terület, de ez a klinika, ez 8 területet hoz, 8 pillért hoz.
2: És de várjál, az első 6-ba megegyeztek? Tehát, hogy...
3: Nem, mindjárt megmutatom, hogy akkor hogy néz ki. De nem, tulajdonképpen igen, na nézzük akkor az ő bontásukat. Étkezés, ők az abban teljesen megegyezünk, étkezés, mint fő pillér, megegyezünk, annyi a különbség, hogy mivel étkezéssel kellene normálisan bevinni, ők a táplálékkiegészítőket nem különítik el az étkezéstől, hanem azt a táplálékkiegészítők szükségességét nem kérdőjelezik meg, de az étkezésbe. Így van, azt mondták, hogy az étkezéshez tartozik, ez nem külön láb. Elfogadom. A mozgás az ugyanaz, mind a kettőnknél rettetesen fontos. Igen, náluk a következő pillér a víz. Nálam a víz eleddig nem képezett külön pillért, most érdemes rajta elgondolkozni.
2: De a mennyisége vagy a minősége?
3: Minden, nagyon fontos. Aztán várjál, mert náluk külön láb a napfény. Hát itt hoztak olyan dolgokat,
2: a napfény
3: fontossága, hatása az emberi szervezetre, a napfény, én itt lehidaltam, amilyen tudással bírnak ezen a területen, és amennyire fontos ez. Tehát egyértelmű, hogy erre szükség van. Aztán mérsékletesség, önkontroll, ugye, hát ez tulajdonképpen a stresszkezelés, aztán jön, hát légzés vagy levegő, ugye tulajdonképpen itt is egyetértünk, itt is kettős funkció van, mint a víznél, de erről majd beszélünk. Pihenés, regenerálódás, és nekik a világszemlélet hit a nyolcadik pillért. És akkor nézzük már, ameddig ma
2: a napfényt hogy kell érteni?
3: Na, mindjárt. Tehát, menjünk már sorba, étkezés. Erről sokat beszéltünk, azért az nagyon beszédes, hogy ők a 70-es években még a tiszta, totál vegetáriánus életmódból indultak. Most már azért máshol tartunk, a tudomány fejlődik. Mozgás. Teljesen egyetértünk, hogy a mozgás nagyon pozitív, jobb erőnlét, állóképesség, csökkenti sztrókot, depressziót, javítja a hangulatot, nagyon fontos. Víz. Na, itt ez a kettő szemlélet már érvényesülni fog. Tehát ők azt mondják, hogy a víz az nem egyenlő azzal, hogy mindent rommá tisztítok, mert igazából az lenne az igazi víz, ami a természetből van. Az már egy másik káposzta, hogy egyáltalán ma még a világon van-e olyan hely, ahol tiszta vízhez lehet jutni, de ha lehetne, igen, tehát ha lehetne, akkor a tiszta víz az nem azt jelenti az ő megfogalmazásukban, hogy minden, semmi sem nincsen benne, hanem minden benne van, ami a természetből benne kell legyen.
2: És látták már ezt mikroszkóp alatt, hogy...
3: Azért mondtam, hogy már ezt ők is elfogadják, hogy kvázi nem lehet hozzájutni. Na, de nagyon fontos a tiszta víz, és akkor, ha már más nem, akkor legyen most már tisztított, mert hát összekoszoltuk, de nem ennyi. Ők azt mondják, hogy az egyik része a dolognak, és a másik része az, hogy vannak fürdők, vannak borogatások, van hideg zuhany, meleg zuhany, tehát ilyen vízváltozás, egy totális ellazulás, például olyan sós víz, amiben már lebegsz, az is egy nagyon komoly idegrendszeri hatással bír, és akkor a szauna után hideg víz, tehát magyarul a víznek nem csak a megivott, hanem a külső funkciója is van. És elértünk a negyedik pontjukhoz, ami a napfény. Na, én itt most csak egy szemléletes dolgot szeretnék elmesélni, mert az, hogy a napfény az tulajdonképpen D-vitamin, ami alapvetően a legtöbb ember fejében benne van, és nagyjából én is így tekintettem rá, hogy a D-vitamin szempontjából a napfény fontos, és aztán sokan még azt a tévedést is gondolják, hogy ha eleget vannak a napon, akkor meg nem nagyon kell D-vitamin pótolni. Kell. De most ebben nem menjünk bele. Az végképp óriási butaság, hogy a napfény káros, és nem menjünk a napra. És itt mára még egy történet fog beleférni, ami nagyon megható, és megint elmondom, nem ez a tudomány, ez egy anekdotikus, tehát így van, anekdotikus, de egy valós történetről beszélünk. Egy 15 éves kisfiú és családja, a kisfiút leukémiával kezelték, kapott egy speciális kemoterápiás kezelést, ami az immunrendszerét lezúzta sajnálatos módon, és egy nagyon viszonylag ritkán támadó gomba fertőzte meg a tüdejét, ami tulajdonképpen szétette a szöveteket. Ma ilyen divatos szóval ezt talán azt mondani, húsevő gomba vagy. Szóval egy ilyen megeszem a szöveteket gomba. 2024-ben már olyan annyira rossz volt az állapot a júniusban, hogy kórházba került, a féltüdejét kivették, inkább beáldozták, mert egyértelmű, hogy nem lehet megállítani, és aztán néhány hét múlva a másik tüdőfélen is megjelent ez az elváltozás. Az orvosok teljesen tehetetlenek voltak, ott van egy 18 éves fiú, Tibi, gondolj ebbe bele, mindent megért, mindent felfog, és azt is felfogja, hogy sajnos meg fog halni. És az orvosok is ott csináltak mindent, és akkor, mikor eljutottak oda, hogy tulajdonképpen még nagyjából két napig tudják életben tartani, akkor megkérdezték a kisfiútól, hogy oké, nem tudunk mit csinálni, mit szeretnél két napig csinálni. És a kisfiú azt mondta, hogy ő ki szeretne menni innen, és a természetbe szeretne menni. Tibi, vannak róla felvételek, ahogy egy intenzív osztály költözik ki a természetbe. De az összes géppel, meg a mindennel. Tehát ott emberek tucatjai segítenek, és viszik ki ezt a kisgyermeket, mert ő az utolsó napokat a természetben akarta tölteni. Utolsó kettő napján. Igen, ám de napközben sütötte a nap, meg beszívta a levegőt, meg a stb. És a második nap végén még élt, a harmadik nap végén is élt. Aztán a negyedik nap végén is élt, és elkezdett az oxigén táplálási igény csökkenni. Tehát a gyulladások csökkentek. Azt visszavitték, azt mondták, hogy be kell nézni. CT-t csináltak, és a CT-kép javulás mutatott. Senki nem értette, hogy mi történik. 6 hétig ugyanazt a terápiát, akkor semmi nem változott. 2 napra volt a haláltól, kivitette magát a természetbe, érte a napsütés, beszívta a levegőt, és innentől kezdve, mondom, 5 nap múlva az oxigén szint növekedett, egyre jobban lélegzett, 2 nap múlva a CT 50%-os javulást mutatott, és ebből a korságból meggyógyult. Na, ennyit szeretnék elmondani arról, hogy ezen a területen fogunk tovább menni, mert rettenet sok dolgot tanultunk meg, és igen, és ez a kisfiú még ezután beleállt, hogy a leukémiából is felépüljön.
2: Hát ne csak tragédiákat hallgassanak, hanem hallgassanak ilyen típusú dolgokat is. Természetesen mindenkinél ez nem biztos, hogy működik, ezt is el kell mondani a korrektség mellett, de az, hogy ilyen van, és anekdotikus, ezt így fogadják ezt az egész dolgot. Köszönjük szépen! Letelt
3: a tudományról pedig a jövő héten, majd beszélünk a mögöttes tudományról, mert
2: oké, rendben. Jövő héten találkozunk, jó pihenést kívánunk, doktor úr, szia!
3: Szervusztok!

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: 103.9 Best FM.
2: Korhatár nélkül fogható.

Szexy dala volt itt a Best FM-en a legjobb zenék között. Nem sokára 9 óra, nagyon szépen telik itt a reggel, főleg így pénteken, amikor már nagyon érezzük, hogy talán a munkaidőnek is korábban lesz vége, mint a megszokott. Úgyhogy én nagyon jó tervezgetést kívánok mindenkinek és szuper hétvégét. És a rózsáról eszembe jut, hogy én kaptam most egy nagyon kedves pártól egy ilyen kis pici kis dísznövényt, ami egy pici kis rózsa egyébként, úgyhogy utána is néztem, hogy hogyan érdemes nyáron a rózsát, akár a kertekben is egyébként ápolgatni, és bizony egy kis extra figyelmet nem árt neki szentelni, mert hogy én is ezt csináltam, az elnyűlt virágokat levágtam, így a növény újabb bimbókat hozott, és nagyon sok ideig lehet gyönyörködni majd a virágaiban. Egyébként a nagy melegben pedig inkább reggel vagy este locsoljunk, és szerintem ezzel mindenki egyetért, még akkor is, hogyha itt valami kis esőfelhőt mondogatnak, de szerintem olyan áztató jellegű eső nem fog esni, de egy biztos, hogy a rózsát sem árt ugye reggel vagy este locsolni, azért is, hogy a víz valóban a gyökerekhez jusson. Szóval egy kis gondoskodás, és a rózsa egész nyáron meghálálja majd a törődést, így van ez a növény, majdnem olyan, mint az ember is. Ők is meghálálják a törődést. No, 8 óra nem sokár, 8-9 mindjárt, úgyhogy jönnek a hírek Dánieltől a folytatásban, aztán a következő órában még gyűjtögetek programot, csak hogy tudjunk megfelelően tervezni így a hét

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
2: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
1: Akár hitelre.
2: 10% kezdő befizetéssel.
1: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
2: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Megújul a Magyar Vasút. Nyári szünet a könyvtárakban. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. 10 év alatt mintegy 3500 milliárd forintból újul meg a Magyar Vasút, nagyrészt uniós forrásból. A program célja egy korszerű, megbízható, gyors és versenyképes vasúti rendszer megteremtése, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A távolsági közlekedést adó IC hálózat teljesen megújul, hiszen új klimatizált, akadálymentes első osztállyal és fedélzeti büfével felszerelt motorvonatok nyújtanak majd nyugat-európai színvonalú szolgáltatást Budapestről, mások mellett Nyíregyháza vagy Debrecen irányába. Észak- és Kelet-Magyarország a program egyik legnagyobb beruházása a Budapest-Miskolc vasútvonal legrosszabb szakaszának teljes átépítése lesz, de megújul a Debrecen és Nyíregyháza közötti fővonal is. Itt is 160-nal mehetnek majd a vonatok, olvasható a tájékoztatóban. Bízhatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Berekben. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél. Júniusban mutatták ki egy telepen, itt is felszámolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldották. Az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre, országos főállatorvost, a NIBIH elnökét kérdeztük.
4: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertés mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb beteg állatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspest is járvány.
3: Nyári szünetre mennek a nyíregyházi könyvtárak, a Bóri Zsigmond könyvtár központi könyvtára, valamint Fiók könyvtárai augusztus 17-e és 22-e között zárva tartanak. Kivételt a Vécsey utcai Fiók könyvtár képez, amely minden hétköznap várja olvasóit. Az orosi Fiók könyvtár költözés miatt nem látogatható. Az új helyről és a nyitás várható időpontjáról a későbbiekben adnak tájékoztatást, közölte a központi intézmény. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig

9 óra után vagyunk 7 perccel, és azt gondolom, az értékeinkre vigyázni nagyon fontos, mert hogy bizony, most is elkaptak 20 éves éveiben járó férfit, akik 4 nap alatt 6 lopást követtek el városunkban. Hát többnyire nyitva hagyott autókból, amik feltételezem, hogy mondjuk családi házak udvarán álltak, vagy lezáratlan házakból készpénzt, bankkártyát, mobiltelefont, ruhákat és kerékpárt is elloptak. Megvannak, úgyhogy itt a nyíregyházi járási ügyészség mindkét férfi letartóztatását követelvén rendelt el szabadságvesztést. Én csak ezt azért mondom ezt a híreket, mert az ördög nem alszik, ezt szerintem nagyon sokan, már akik mondjuk Pórul jártunk egyszer tudjuk, nekem biciklimet loptak el, hogy ne mondjam, belváros, bevásárlóközpont, úgyhogy azóta egy nagyon masszív lakattal védem az értékemet, mert hogy nekem ez fontos. Vigyázom mindenki magára, és persze a strandon is tudjuk jól, hogy nem biztos, hogy az a legjobb biztonságos módszer, ha rádobjuk a kis nadrágunkat, mondjuk arra a kis csomagra, amiben talán ott vannak az értékeink, vagy éppen annyi értéket vigyünk magunkkal, amire szükségünk van, tehát annyi kápét, vagy nem is tudom, óvatosan. De hát ott is, ha már vannak szekrények, akkor érdemes bepakolni az értékeinket. Ilyen hasonló híreket olvashatnak akár a bestfmnyiregyháza.hu oldalon, vagy éppen a városi oldalon, a nyiregyháza.hu oldalon is. Én a legjobb zenéket tarkítom még azért ezt az órát, jön Vastag Csaba, aztán a Maroon 5, de Lenny Kravitz dala is érkezik még ebben az órában.

0: úgysem felelnél.
1: Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

akinek július 24-én vannak híreim a mai meccset illetően, mert hogy úgy kezdődik a szezon, és a Város Stadionban rendezik meg ma majd este 8 órakor a nyíregyházi Spartakusz Újpest FC labdarúgó mérkőzését, amelyre az odajutást a rendőrség nagy erőkkel biztosít. Nem árt tudni majd itt, hogy a közlekedésben is lesznek időszakos forgalom, korlátozás, útszűkület, és persze rendőri ellenőrzése is kell számítanunk majd 4 óra és 8 óra között a 36-os számú főúti Szavasvári felől Nyíregyházára vezető szakaszon, és a 338-as számú főút Nyíregyházára vezető szakaszán is. Egyébként már ma reggel 5 órakor ugye lezárták itt a Sóstói út, a stadion közkereszteződés. Ezt többen kérdezték tőlünk, és én próbáltam is erre választ adni, hogy igen, emiatt, mert hogy ma meccs van, ugyanez vonatkozik még a Stadion utcára, valamint a stadion előtti útszakaszt is ugye lezárják. Forgalomkorlátozás, forgalomterelés a stadion környékén lévő utakon is előfordulhatnak. Erre mindenképpen számoljunk, és hát lehet majd szurkolni a nyíregyházi csapatért. Ehhez adok is egy kis lendületet, mondjuk Lenny Kravitz-el. Na jöjjön!

egyháza tartanak a programok. Ma már mondjuk vége, mert reggel egy jóga és szenior torna van, mint lehetőség így a pénteki napban, viszont holnap reggel már a Bújtosi Városligetet meg lehet célozni, hiszen 9 óra és 10 óra között napindító, kezdő és újrakezdő jóga van. Hű, de jó, kellemes lesz az idő, úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes itt megjelenni egy polifómmal, egy kis törölközővel, vízzel, és végig lehet jógázni ezt az egy órát. Ugyanebben az időpontban a városi úszodában szenior vízitorna, majd felnőtt vízitornára is van lehetőség. Mondom a vasárnapi programot, Nordic Walking, reggel 8 és 9 óra között erdei tornapálya, csodálatos helyszín, madárcsicsergés, kellemes levegő, jó társaság, úgyhogy lehet ezt is tervezni, majd utána a városi tekepályán van lehetőség 9 óra és dél között családi tekézni, illetve családi lövészet is, mint olyan ugye itt program tekintetében terítéken van. Augusztusi hónap, ami megadja majd a következő nagy sportolási lehetőséget, ugyanis majd az országúti kerékpáros ifjúsági világkupát fogják megrendezni. Szintén augusztusban jön majd a Bújtosi Városligetben a Bütyök 100 elnevezésű program, és majd augusztus végén lesz még a 6. Vittúr Nyíregyházi Futófesztivál. Szintén a Kossuth tér ad majd ennek otthont. És ha már programok, akkor van még nekem is egy programajánlatom, mert hogy nagyon jó hangúan telik a Sóstói Múzeum faluban az Estézés című program, aminek a következő lehetősége pontosan a mai napon lesz majd. Falukerülés címmel este 7 órakor Pregicer Fruzsina ad majd egy kis előadással egybekötött jó hangulatok is program lehetőséget. Nézze az oldalunkat bestfmnyiregyháza.hu, ahol nagyon sok jó program.

a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

Hamarosan 10 óra van, nem felejtjük el a Kingákat, a Kincsőket és a Bernárdokat is köszönteni. Holnap jönnek a Kristófok, a Jakabok, a Zsáklinok, vasárnap pedig Anna, Anikó, Panka, Panna nap. Nagyon szép női nevek, lehet őket köszönteni, és hát nagyon úgy tűnik, hogy lassan elérkezünk itt a délelőtt végéhez. Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a péntek reggelt is együtt tölthettük. Én bízom benne, hogy egész héten sikerült azért egy kis jó kedvet, energiát és néhány mosolyt csempészni itt a hétköznapokban. Ha valakire vár még a munka, akkor kitartás, jó hírem az, hogy nincs messze a hétvége. Ha pedig már a pihenésre készül valaki, akkor használjuk ki minden pillanatát, kapcsolódjunk ki, és tényleg találkozunk azokkal, akiket szeretünk, és szálljunk egy kis időt azért saját magunkra is. És senki ne felejtse, hogy a legszebb hétvégék nem attól lesznek emlékezetesek, hogy minden tökéletesen sikerül, hanem attól, hogy megéljük a pillanatokat. Én nagyon szép pénteket kívánok, és feltöltődést mindenkinek. Hamarosan újra találkozunk, mert hogy holnap reggel is érkezem majd 8 óra és 2 óra között itt a 103.9 Best FM-en. Legyen csodás hétvégéje. A szót adom tovább a híreknek, illetve Szendi Hajninak majd a következő órákban. A viszonthallásra.

0: 7-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel.
1: Hétvégén is teljen kellemesen a napot.
0: Hallgasd a Best FM-et. Best FM. Best
1: FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre.
3: 10% kezdőbefizetéssel.
2: Karácsonyi átadással. Részletek balancingatlan.hu
3: vagy 0670 555 02 12.
1: Reklámot hallottak.
0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Áfamentesek lesznek a VIN köteles gyógyszerek. Elkezdődtek az útfelújítási munkálatok Nyíregyházán. Vádemmel is javasolnak a Szatmárcsekhelyi gyilkosság kapcsán. Kis Dániel vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a VIN köteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek jutatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztmentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. Megkezdődött a NyírVV idei nyári nagyfelületű útfelújítási programja. Összesen 18 helyszínen dolgoznak majd a nyíregyházi utakon. A következő hetekben a belvárosban, Örökösföldön, a Hímesben és Józsavárosban is újulnak meg utak. A nyíregyháza.hu azt írja, a Simonyi Úbester utcán már zajlanak a munkák. A felújításokat önkormányzati forrásból végzik, nagyjából 160 millió forintból. A tervek szerint még iskola kezdés előtt, várhatóan augusztus 25-ére mind a 18 helyszínen végeznek a munkákkal. Mindemellett a kátyúzásokat egész évben végzi a NyírVV. Három brigád is folyamatosan dolgozik a kisebb úthibák javításán. Vádemelést javasol a rendőrség annak a 17 éves fiúnak az ügyében, akit emberöléssel gyanúsítanak. Az eljárás adatai szerint a szatmárcsekhelyi fiatal a rendőrségi segélyhívóra tett bejelentést január 1-én hajnalban. Azt állította, hogy megölt egy helybeli nőt, majd rágyújtotta a házát. A hatóság a tűzeloltása után a kiégett lakóházban valóban egy női holttestet talált. A 17 éves fiút a helyszínen elfogták. A bíróság elrendelte a letartóztatását. Az ügy vizsgálatát már befejezték, írja a polisz.hu. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát, az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyíregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva újra. Nagyon kellemes szép pénteket kívánok, 2026. július 24-e van, Kincső és Kinga napja. Én Szendi Hajni vagyok, és remélem együtt töltjük a következő 4 órát itt a 103.9-en, a Best FM-en.

keresem a lány. Július 24-e van ma, a kincsőket és a kingákat köszönhetjük fel. A kincső, milyen cuki név, egy magyar eredetű név, az a jelentése, hogy kincs. A becézett alakból önállósult, igazi ragyogó név, amely a viselőjét sokak szemében értékessé teszi. A king a régi magyar név, a német Kunigunda névből származik, jelentése nemzetségharc. Szent Kinga, IV. Béla király leánya Lengyelországban élt, és a sóbányászok védőszentje lett. De természetesen híres kincsőink is vannak, például Szőlősi Kincső, aki többszörös ifjúsági kajakkenu világbajnok. Isten éltesse a név viselőit, holnap egyébként majd Jakab és Kristóf napja lesz.

0: Egy kicsit a kutyákkal ismerkedünk ma is. A vonaltó végén Maglóczky Tibor kutyakiképző. Szia Tibi!
1: Szia Hajni! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Körülbelül hány éve foglalkozó kutyákkal? 1000 éve, de pontosan?
1: Hát több mint 40.
0: Na, hányszor haraptak meg téged kutyák?
1: Egyszer-kétszer játékból. Egy komoly harapásom volt.
0: Gondolom sok gazdival is beszélgetsz, 40 év alatt rengeteg emberrel és kutyával ismerkedtél meg, és biztos vagyok benne, hogy te is találkoztál azzal a sztereotípiával, hogy a kis testű kutyák cukik, a nagyoktól félni kell, mert meg fognak minket harapni. Holott engem például kétszer akart kutya megharapni, még bocsánat, háromszor, mind a háromszor ez a csivava méretű volt. Tehát, hogy én nekem meg pont ellenkező a tapasztalatom ezzel kapcsolatban.
1: Igen, ahogy említetted, sztereotípia, sajnos azoknál az embereknél, akik nem ismerik a kutyákat, nincs megfelelő tapasztalatuk, ott általánosan elterjedt nézet, hogy igen, a nagy testű kutyától félni kell, mert az harap, a kicsi kutya, a kis testű kutya az cuki-muki. De azért látjuk, hogy ez nem teljesen így van, tehát nagyon sokszor lehet látni, ugye főleg városokban, ahol elterjedtek most már ugye a sűrű lakott lakóvezetekben a kis testű kutyák. Hát én is néhány éve egy Dobermannal besétáltam egy lakótelepre, és mindenki csodálkozó nézett, hogy úristen, mekkora kutya.
0: Ott hozzászoktak azért, a bisonokhoz.
1: Igen, azért, igen, azért egy nagy közepes kutya, nagy testű kutya mondjuk, de vannak nála azért sokkal nagyobbak is. De ahogy mondtad, hogy a bison méretű csivava, a pekingi, Jack Russell, ugye ezek a kiskutyák terjedtek el leginkább a mai világban, pont azért, mert azért kisebb a helyigényük, mozgásigényük nem biztos, meg a foglalkozási igényük sem, de akkor már el is kanyarodtunk a téma lényegéhez, hogy én azt mondom, hogy mindegy, hogy kis testű vagy nagy testű kutyát tartok, mind a két esetben foglalkozni kell a kutyával. Ez a kiinduló pont. Ha lakásban tartjuk a kutyát, ugye ott is szokták mondani, hogy jaj, ilyen nagy testű kutya, mondjuk egy német juhász méretű kutya, úristen, lakásban tartják, na hát az állatkínzás nem szabad. Én azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy milyen méretű kutyát tartok a lakásban. Ezt mindenki döntse el saját maga. Képes-e együtt élni egy nagy testű kutyával egy lakásban? Zavarja-e a méret?
0: Igen, lever mindent az asztalról, a farkával, mert pont az a méret.
1: Igen. Tehát erre fel kell készülnünk, hogy milyen hátrányai lehetnek ennek, milyen előnyei lehetnek, de a foglalkozás nagyon fontos. Tehát, hogyha egy nagy testű és nagy mozgásigényű fajtát vagy egyedet én beviszek a lakásba, akkor tisztában kell lennem azzal, és visszakanyarodunk ugye az előző adásokhoz, hogyan fér bele a napi rendembe, milyen igényei vannak a kutyának. Tehát saját példámat is tudom mondani, amikor általános iskolában tanítottam, és volt egy dobermanom, aki lakásban élt, akkor ugye levittem reggel egy egészségügyi sétára, elmentem tanítani, suliból hazamentem, tehát onnan hazafelé kellett mennem.
0: A kettő körül,
1: és
0: gondolom,
1: vittem a kutyámat.
0: Igen,
1: körülbelül. És vittem a kutyámat futni, dolgozni, kiképzésre, és 2-3 óra hosszát foglalkoztam vele délutánonként.
0: Aha.
1: Így lehetett együtt élni ezzel a kutyával a lakásban. Így van. Tehát egyből tapasztalható volt, hogyha mondjuk bejött egy esős idő, hogy 3 napig folyamatosan esett az eső, és nem biztos, hogy annyit tudtam mozogni, mint az előző napokban a kutyával, akkor azért már lehetett érezni rajta, hogy kevésbé komfortos neki.
0: Aha, érezte,
1: ez az
0: élettér. Aha, hogy a kicsi a környezet, ami körülveszi, tombol benne.
1: Igen,
0: az energia.
1: Elkezdett tombolni benne az energia, viszont megint ugye sztereotípia, hogy a kutyával nem fontos kimenni a lakásból, ha foglalkozik.

0: foglalkoztatni akarjuk. Ha három napig szakad az eső, a lakásban is adhatok neki olyan feladatokat, amik le fogják fárasztani. Leviszem egy egészségügyi sétára, de a lakásban kérhetek tőle olyan feladatot, hogy a lakás bútorzata, berendezési tárgyai egyben maradjanak, de a kutyával tudok egy kicsit mozogni, adhatok neki feladatokat,
1: igen,
0: egyszerű alapengedelmességű feladatokat, ezeket lehet variálni, kombinálni, sorozatban kérni tőle, ami szellemileg le fogja fárasztani, és mindjárt nyugodtabban viselkedik. Mm.
1: Hogyha a nagy testű kontra kis testű kutyánkról beszélgettünk, vagy ez a témánk, akkor azért azt is sokszor halljuk, hogy egy nagy testű kutyával könnyebb dolgunk van olyan szempontból, hogy pont a méretéből adódóan hamarabb le lehet mondjuk fárasztani, és utána többet alszik, egy kicsi kutya hamarabb összeszedi magát, illetve azt is szoktuk hallani, hogy a nagy testű kutyáknak általában stabilabb az idegrendszere, mint a kis testű kutyáknak. Sztereotípiák?
0: Igazából nem osztom ezeket a nézeteket. Tehát én mindig azt mondom, hogy az adott egyedre kell fókuszálnunk. Nyilván vannak fajta jellemzők, tudjuk azt, hogy mondjuk egy német juhásznak milyen igényei vannak, egy bisonnak milyen igényei vannak, egy beagle-nek milyen igényei vannak, egy kaukázusi juhásznak milyen igényei vannak, mert azért ezek különböző karakterek, ezek a kutyák, különböző karakterű embereket is igényelnek, akik tudják kezelni őket. Általánosságban lehet készülni egy kutyára, tanulhatjuk, hogy hogyan kell foglalkozni egy kutyával, de ha azt mondjuk, hogy most csak mondom ezeket az előbb felsorolt példákat, igen, hogy német juhász, bison, beagle, kaukázusi, azért ezek különböző karakterek, és azon belül is egy-egy egyed, amit figyelembe kell venni, hogy az adott egyed milyen ösztönkészlettel rendelkezik, mennyire reprezentánsa annak a fajtának, mennyire a közép vonalon helyezkedik el, vagy attól esetleg balra vagy jobbra bizonyos szélsőségek felé elmozdul. Tehát akár stabilitásban, ugye említetted az idegrendszert, stabil idegrendszerrel rendelkezik a kutya, stabil ösztönökkel rendelkezik a kutya, vagy vannak benne bizonyos defektek, változások, amik pozitív vagy negatív irányba elviszik ezt a karaktert. És ott megint fontos az, hogy felismerjük ezeket, hogy a mondjuk a fajta standardben leírtaktól mennyire tér el és milyen irányba, mert egy ugye idegrendszeri típusokat említettük az előző adásban, mondjuk egy melankolikus kutya, vagy egy kolerikus kutya egy adott fajtán belül előfordulhat két különböző egyed, hiába kaukázusi mind a kettő, az egyikkel könnyebben tudok bánni, a másikkal nagyon nehezen. Uh-huh. Az egyik az, ha nem tudok vele bánni, az veszélyes lehet, de ugyanígy lehet a csivava is, most nem a kaukázusit PC-sztem, hanem például a csivava. Ugye? Nagyon sok támadás éri, én egyébként szeretem őket, mert találkoztam.
1: Na.
0: Nagyon jó adottságú csivavával is. Ott is azért a legnagyobb probléma az, hogy mivel kis testű kutya, ezért a sztereotípiákhoz, ha visszakanyarodunk, ugye az van még az emberek fejében ma is, hogy ja, hát a kis testű kutyával nem kell kutyaiskolába járni, a kis testű kutyát nem kell tanítani, de kell. Nyugodtan el lehet menni vele kutyaiskolába. Egy normális kiképző nem fogja kinevetni.
1: Miért nevetni? Persze, ugyanegy kutya, persze.
0: Nem, mert hallottam már ilyeneket, jaj, hát milyen ciki elmenni egy ilyen kis kutyával kutyasuliba, mert ott van 20 nagytestű kutya, és mind a 20 nagytestű kutyával foglalkozik a gazdi, én meg a kistestű kutyámmal foglalkozom.
1: Igen, igen, meg egyébként
0: jó
1: a csivavák...
0: Jó, meg is fognak dicsérni, érte,
1: így
0: hogy
1: van, jaj, de jó fej, hogy elvitted. Igen.
0: Mert jaj, de cuki a kutya, és milyen jól néz ki, hogy ugyanazokat a feladatokat meg tudja oldani, mint a nagytestű kutyák.
1: Igen, de egyébként a csivaváknál nagyon sokszor látjuk azt, hogy ölbe vannak folyamatosan. És engem is akkor akart egy megharapni, gondolom, megsimogatom már, jaj, de cuki, ott volt az ölébe. Úgy betámadott, hogy fú, te jó ég, majdnem oda lett a kezem. Tehát, hogy egy védelmi pozícióban folyamatosan ott van a gazdi kezében.
0: Igen, hát a zsebfegyver. Ugye a gazdi...
1: Jó zsebfegyver.
0: A gazdi észrevétlenül alakítja ki a kutyánál ezt. A kutya nyilván észreveszi ezeket a szituációkat, a gazdi pedig azt hiszi, hogy a kutyája csak cukiskodik. Aztán, amikor először csak csúnyán néz, utána már csak morog, utána a morgás után már odakap, utána viszont kőkeményen harap. Ez egy folyamat, amíg ez felépíti a gazdi öntudatlanul, de a kutyában ez kialakul és rögzül, és ha ez ellen nem tesz semmit, ugye amit beszéltünk már régebben, hogy megelőzni mindig sokkal egyszerűbb. Ha látom a legkisebb jelét annak, hogy a kutya azt fogja csinálni, amit nem szabad, akkor jelzem neki, hogy nem, legátolom.
1: Uh-huh.
0: De hogyha jót nevetünk rajta, és viccelődünk, hogy jaj, de kis cuki, nézd, hát megharapta a szomszédnénit, jaj, de aranyos, meg minden, a tizedik harapás után már lehet, hogy nem lesz olyan aranyos.
1: Igen.
0: A gazdinak nyilván a saját kutyája aranyos, meg szereti, de a környezetre nézve ugye veszélyt hordozhat, akár kistestű, akár nagytestű ez a kutya.
1: Hát hogyne. Így van, így van. Na hát, az meg aztán végképp nem kellemes, mikor belénk harap egy kutya, tehát hogy így, én voltam a gáz, mert hogy tényleg ösztönösen nyúltam, hogy simogatom, holott tudom jól most már, ugye azóta meg pláne, hogy nem csinálunk ilyet. Megkérdezzük, így hogy megsimogathatom-e a kutyát, tehát ezért ez legyen egy alap mindenkinek. Hú, hát nagyon sok minden ismét a birtokunkba jutott a tudásból, legközelebb az a folytatjuk majd, hogy mi a helyzet az óvodával, a kutyaiskolával, a napközivel, a panzióval, hogy ezekre kell-e vinni a kutyákat, vagy jó-e az, hogyha igénybe vesszük, mert szerencsére ma már ezek közül nagyon sok lehetőség van, amit tényleg érdemes szerintem kihasználni. Tibi, köszönöm szépen!
0: Nagyon szívesen!

Szendi Hajni vagyok, mondom, miről híres a mai nap, amellett, hogy ma a kingákat és a kincsőket köszönhetjük fel. A kalendárium első dátuma ma 1911, amikor is felfedezték Machu Picchut. Hiram Bingham, amerikai régész ezen a napon fedezte fel újra a világ egyik leglátványosabb romvárosát, a Machu Picchut, amely az inkák titokzatos öröksége Peruban. Az ősi település a 15. században épült, 2430 méter magasan. Ma a UNESCO világörökség része, évente több millió látogató keresi fel. Felfedezése hozzájárult az inka kultúra jobb megismeréséhez. A Machu Picchu azóta is a misztikum és az emberi kitartás jelképe. Ezen a napon zuhant a Holdra a Luna 15 szovjet űrszonda 1969-ben. Hát a Luna 15 küldetése az volt, hogy az Apollo 11 Holdra szállásával együtt azért sikereket érjen el. A szovjetek célja az volt, hogy holdkőzetet hozzanak vissza, tanulmányozva azt, de az űrszonda leszállás közben lezuhan. Ez is mutatja a hidegháborús űrverseny feszültségét, amikor a Szovjetunió és az USA hát tulajdonképpen fej-fej mellett haladtak az űrkutatásban. Bár kudarc volt, technológiailag mégis mérföldkőnek számított, az űrkutatás történetének egyik, hát mondjuk azt, érdekes epizódja marad. Ezen a napon nyitották meg Moszkvában az orosz olimpiát 1980-ban, hát különleges politikai felhanggal bírt ez, hiszen több nyugati ország bojkottálta Afganisztán megszállása miatt ezt. Magyarország részt vett a játékokon, kiváló eredményeket értek el a sportolóink. Az esemény megmutatta, hogyan fonódik össze a sport és a politika. A megnyitó egyébként nagyon látványos volt, több ezer résztvevővel, lenyűgöző koreográfiával. Az oroszok számára nemzeti büszkeség, a világ számára pedig történelmi esemény volt. Londonban metrórobbantások voltak, és az elkövetőket 2005-ben ezen a napon azonosították. Maga a terrortámadás július 7-én volt. A támadásokban 52 ember halt meg, több százan megsérültek. Ez a nap a gyász mellett a hatóságok számára is mérföldkő volt a terror ellenes fellépésben. Azóta is emlékeznek arra, milyen sérülékeny a modern társadalom. London több intézkedést is hozott a közlekedés biztonsága érdekében. 2010-ben az első teljesen napenergiával működő repülőgép útra indult, a Solar Impulse nevű repülőgép Svájcban. Tulajdonképpen útnak indult, és egy napon keresztül repült, tehát a 24 órás repülési bravúrt végrehajtotta. Hát ez a technológiai áttörés új fejezetet nyitott nyilvánvalóan a környezetbarát közlekedésben. A gép egész ilyen repült a nappal gyűjtött energiával. A projekt célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a fenntartható fejlődés fontosságára, és az innováció később az energiatárolási megoldásokra is hatással volt. És akkor, ha már volt egyszer egy olimpiai megnyitónk, akkor zárjunk is ezzel. Bár eredetileg 2020-ra tervezték, de a koronavírus járvány közbeszólt, így egy évvel eltolták. 2021-ben megnyitották a tokiói olimpiát. Az olimpia nagyon szigorú szabályok között zajlott, nézők nélkül, de a sportolók számára így is nyilván egy életre szóló élményt jelentett. Magyarország sok érmet szerzett Tokióban. Ez volt az első olyan olimpia, ahol az egész világ virtuálisan szurkolt. Az esemény a remény és az újrakezdés jelképe is lett egyben. Ez volt már a kalendárium.

0: Minden hétköznap 10 és 14 óra között Szendi Hajni gondoskodik rólad a munkaidő alatt. Laza hangulat
1: és a legjobb zenék.
0: A legjobb zenék.
1: Ez a Best FM.
0: Best FM.

Eljött az ideje, hogy ölelgessük egymást, mert hogy ma van az ölelés világnapja, melyet Kevin Zaburni amerikai lelkész kezdeményezett egyébként 1986-ban. Az ölelés világnapjának célja, hogy az emberek merjenek nyíltan szeretetet és elfogadást kifejezni egymás felé. Az ölelés csökkenti a stresszt, mivel oxitocin szabadul fel, amely nyugtatja az idegrendszert. Kutatások bizonyítják, hogy napi 4 ölelés már jelentősen csökkenti a depresszió kialakulásának esélyét. Az ölelés erősíti az immunrendszert, csökkenti ugyanis a kortizol szintjét a szervezetben. Emellett javítja a szív egészségét is, mert hogy lelassítja a pulzust, csökkenti a vérnyomást. Az ölelés segít oldani a magányérzését, erősíti az összetartozást. A párkapcsolatokban növeli az intimitást, hiszen az érintés biztonságérzetet nyújt. Baráti kapcsolatokban is nagyon fontos az ölelés, hiszen kifejezi a támogatást, a törődést. Gyermekek fejlődésében kulcsfontosságú, hogy sokat öleljék őket, mert hogy ez alapvető érzelmi szükségletük. Sokan talán nem is tudják, hogy az ölelés az egyébként fájdalomcsillapító hatású is lehet. A tudomány szerint minél hosszabb ideig tart egy ölelés, annál erősebb a pozitív hatása. Ezért ma ne fogjuk vissza magunkat, öleljük meg a szeretteinket, a barátainkat, a kollégáinkat az ölelés világnapján.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A Városházán köszöntötték a nyíregyházi ökölvívókat, helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. A Városházán köszöntötték a nyíregyházi ökölvívókat és felkészítő edzőiket. Az idei évben a Continental Arena adott otthont a 103. Paplászló elit ökölvívó magyar bajnokságnak, ahol Petri Mán Milán és Lakatos Péter egyaránt ezüstérmet szereztek hazai közönség előtt, írja a közösségi oldalán Kovács Ferenc polgármester. A városvezető Petri Mán Patríciának is gratulált, aki aranyérmet nyert a németországi Brandenburg kupán. Majd Lajost és Gönczi Alexet is köszöntötte, akiknek elhivatott munkája nélkül ezek a sikerek nem valósulhattak volna meg, fogalmazott a polgármester. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. A Gozigen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet szűrőbusszal járja az országot, hogy minél több ember számára tegyék elérhetővé a szív- és érrendszeri szűrővizsgálatokat. A közösségi oldalukon közzétett információk szerint Szabolcs-Szatmár-Berekbe is ellátogatnak. Augusztus 6-án Nyírpilis, augusztus 13-án Pirice település lakói vehetnek részt a vizsgálatokon. Az intézet kiemeli, a rendszeres szűrés kulcsszerepet játszik a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és korai felismerésében. A mobil szűrés alkalmával állapotfelmérés, kardiovaszkuláris rizikószűrés és kardiológiai vizsgálat zajlik. A pácienseket szükség esetén házi orvoshoz, szakorvosokhoz irányítják tovább. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Ezek voltak a hírek 11-kor, délben várunk majd vissza még frissebbekkel. A penész, ez egy borzasztó makacs dolog, szaga van, egészségtelen, hamarosan ez lesz a témánk. Aztán szedünk egy kis magnéziumot, vagy mégsem, megyünk moziba, és azt is elárulom, milyen lesz a hétvége időjárása.

0: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Milyen sokszor fordul az elő, hogy az ember bemegy egy házba, főleg egy régi házba, és azt érzi, hogy dohos a levegő. Hát ennek a dohnak nagyon büdös a szaga, mondjuk ki. Van, aki egyszerűen el se bírja viselni, más meg benne él. Minden esetre megpróbáljuk a dohos szagot most száműzni a lakásból, és ki is derítjük, hogy honnan is ered, mi okozza. Nos, hogyha már éreztünk rothadó faszagot, vagy egy hosszú hétvége nyomaként egy kupacba hajikált vizes törölköző szagát, akkor ismerjük a penész földes szagát. Ez egyébként egészen pontosan a penész spóráinak a szaga, amelyek mindenhol megtalálhatóak. Ha viszont találnak maguknak egy kellemes helyet, például egy nedves foltot, akkor ott nagyon gyorsan elszaporodnak, közben pedig olyan gázokat bocsájtanak ki magukból, amit már az orrunk is könnyen detektál. Sajnos a spórák gyorsan szaporodnak, és nem is kell ahhoz sok idő, hogy dohos szagok lepjék el a házat. Ha viszont alaposan megtisztítunk mindent, és kicsit odafigyelünk, akkor nyilván nem fog visszatérni a penész. Azt még érdemes tudni, hogy nagyobb kiterjedésű penészfoltok eltávolításához már profi segítséget kell kérni. Amennyiben viszont csak kisebb kolóniákról van szó, akkor mi is megszabadulhatunk a penésztől. Egyébként a penész veszélyesebb, mint azt sokan gondolnák, hiszen vannak, akik alapvetően érzékenyebbek a penészre, sőt, asztma is kialakulhat. A penész nem csak légúti panaszokat, de oldogulást, tüsszögést, köhögést, szemirritációt, viszketést, légszomjat és akár lázat is okozhat. A legegyszerűbb egyébként, hogyha az orrunkat követjük és megkeressük a szag forrását, jó tanács a szakemberektől, hogy mindig a fürdőszobában kezdjük el a kutatást. A kád peremén vagy a zuhanyfüggön is megjelenhetnek különböző penészgombák, de a WC és a mosdókagyló környéke, a mosógép is ideális környezetet biztosít a szaporodásokhoz. A konyhában a mosogató és a hűtő, valamint a vízzel működő kisebb berendezések, például a kávéfőző és a vízforraló környékét is át kell nézni. A nappaliban és a hálószobában az ablakok környékén, illetve a szobanövények kaspója mellett alakulhatnak ki gyorsan penészfoltok. A szekrények sincsenek biztonságban, hiszen a nedves ruhák tökéletes közeget nyújtanak a gombák számára. A pincében és a padláson is nézzünk körül, hiszen a nyilászárók, radiátorok környezetében gyakori jelenség a penészedés. Ha valaki vízszivárgást érzékel, akkor az első körben ugye ezeket kell megjavítani. A rosszabbul szellőző helyiségekben érdemes valamilyen ventilátort használni. Ez azért is fontos, mert hogyha nem megfelelően levegőzik egy szoba, akkor nő az esély arra, hogy kialakuljon a penész és a dohos szag. A rendszeres szellőztetés tehát minden évszakban fontos fegyver lehet a penész ellen. A szagelszívót és a krémát is rendszeresen tisztítassuk ki. Egy másik fontos tipp a párátlanítás, hiszen különösen a hidegebb időben nőhet a levegő nedvesség tartalma, ami szintén remek alkalmat kínál a penész elszaporodásához. Na akkor nézzük, mert hogy a BM most összeszedte, hogy mire kell figyelni takarításnál. Nos, a saját biztonságunk érdekében a penész eltávolítása során ügyeljünk arra, hogy vegyünk fel gumikesztyűt, szükség esetén maszkot és védőszemüveget is. Alaposan porszívózzuk ki a helyiséget, hogy megszabaduljunk a spórák egy részétől, és szintén jó ötlet alaposan szellőztetni a takarítás közben és egyébként után is. Ha már megtaláltuk a veszélyesebb pontokat, akkor indulhat a munka. A kisebb, apró pénzméretű foltokat, valamint a kemény felületeken lévő penészt langyos, mosószeres vízzel is eltávolíthatjuk. Nagyobb szennyezettség esetén viszont már ajánlott a klort is bevetni. Egy vödörnyi vízhez keverjünk 1-2 deciliter klóros tisztítószert, és ezzel menjünk át a csempéken, fugán, de a beton esetében is használhatjuk ezt a kombinációt. A klóron kívül a hidrogénperoxid és a gyógyszertári alkohol is hatásos lehet a penész ellen. Természetesebb megoldások híveinek jó választás lehet az ecet. Öntsünk egy szórófejes flakonba sima ecetet és spricceljük a penészfoltra. Egy óra elteltével egy szivacsal vagy mikroszálas törlőkendővel egyszerűen el lehet onnan távolítani. Amennyiben a textiliákra került rá a penész, ilyen is van, akkor érdemes a lehető legmelegebb vízben erős mosószerrel kimosni, fehér ruhák esetében klóros fehérítő is bekerülhet a mosógépbe. A penésszel nagymértékben szennyezett szőnyegeket viszont érdemes kidobni, ha a dohos szaga tisztítás után sem szűnik meg. A szagok ellen is tehetünk, tisztítsuk ki alaposan a szőnyegeket, szövetborítású bútorokat, ha szükséges, hívjunk szakembert. Törekedjünk arra, hogy ne tornyosuljanak fel papírok, könyvek, a rendezettséggel is megelőzhető, hogy megjelenjen a penész. A szagtalanítókat is bevethetjük, házilag pedig szóda, bikarbóna, kávé és macskalom keverékével vehetjük fel a harcot a párával szemben. Egy kis odafigyeléssel tehát sikerülhet kordában tartani a dohos szagok forrását, írja a BN. Azonban hozzáteszik, fontos, hogyha nagyobb felületet érint a probléma,
hívjunk szakembert, hogy a biztonságunk az első helyen legyen.

Sokan sok felől halljuk nyilvánvalóan, hogy a magnézium fogyasztása elengedhetetlen, mert hogy magnézium nélkül nem működünk jól egészen egyszerűen, azonban nem mindegy, hogy mikor milyen magnéziumot szedünk. Testünk számos anyagcsere folyamatában kulcs szerepet tölt be a magnézium, amely a többi között hozzájárul a normál izomműködéshez, az idegrendszer megfelelő funkciójához, valamint energiaszintünk fenntartásához. A táplálékkal bevitt magnézium kiegészítéséhez meg annyi különféle készítményt kaphatunk a boltokban, patikákban. De nézzük, milyen szempontokra kell figyelnünk magnézium esetében. Fáradékonyság, gyengeség, gyakori izomgörcsök, étvágytalanság, émelygés. Korai tünetei alapján nehéz felismerni az enyhe magnézium hiányt, mégis negatív hatással lehet ez a mindennapokra. Érdemes megemlíteni, hogy kiegyensúlyozott és változatos táplálkozással alapvetően azért képesek vagyunk biztosítani a szervezetünk magnézium igényét. Számos növényi és állati eredetű élelmiszer, valamint italféleség tartalmaz ugyanis magnéziumot, és különösen gazdag forrásai például a zöld leveles zöldségek, hüvelyesek, teljes kiörlésű gabonák, olajos magvak, tejtermékek, halak. Mégis előfordulhatnak olyan élethelyzetek, amikor nem tudunk elég magnéziumot bevinni a szervezetünkbe. Általánosságban elmondható, hogy a stresszes életmód, az erős fizikai aktivitás is fokozhatja a szervezet magnézium igényét, még bizonyos egészségügyi tényezők növelhetik az ásványi anyag kiválasztódását, esetleg ronthatják a felszívódást. E körbe tartozik többek között a gyomor-bélrendszeri probléma, például a krombetegség vagy a gluténérzékenység. Az életkor előre haladtával gyengülhet a magnézium felszívódása a bélrendszerből, illetve fokozódhat a vesék általi kiválasztódása. Ráadásul az öregedéssel számos olyan krónikus betegség is gyakrabban fordul elő, amelyek gyógyszeres terápiája mellékhatásaként szintén befolyásolhatja a magnézium szintet. Összegezve tehát időről időre fontos lehet tudatosan odafigyelnünk a magnézium bevitelre. Fontos, hogy a magnézium enyhe hashajtó hatással bír, emiatt a magnéziumpótló készítményeket nem javasolt étgyomorra bevinni. A legcélszerűbb, ha étkezés utánra időzítjük, ügyelve arra, hogy egyes tápanyagok akadályt gördíthetnek az optimális felszívódás elé. Itt említhető például a cink, nagyobb mennyiségű bevitele problémát okozhat abban, hogy felszívódjon normálisan a magnézium. Ha tehát mindkét ásványi anyagot étrendkiegészítőkkel is rendszeresen visszük be, úgy javasolt a kétféle készítményt eltolni időben. A túlzott fehérje bevitel és a nagyon zsíros ételek szintén gondot okozhatnak, akár csak a gabonafélék, fitinsav tartalma és például a sóskában és a spenótban is nagyobb mennyiségben előforduló oxalátsav, a szénsavas üdítők foszfát tartalma, az alkohol, tovább egyes tartósítószerek és a benzoesav is hátráltatja a magnézium felszívódását.

Már is moziba megyünk, lesznek ismét premierek, a Motor City, a Pókember, a Leviéták könyve, aztán egy jó kis japán anime, ezek a filmek jönnek szépen sorban majd július 30-án, tehát ez lesz ebben a hónapban az utolsó premier dátum. Na nézzük akkor, melyik filmről mit kell tudni. A Motor City 18 éven felülieknek szóló amerikai akciófilm, és Ellen Richardson egyébként a főszereplő. A sztori 1970-ben játszódik Detroitban, amikor is John Miller beleszeret a helyi maffia főnökének a csajába, és egyébként le is lép vele, a maffia főnököt Ben Foster alakítja a filmben, és hát az új életből viszont semmi sem lesz, a gengszter néhány korrupt zsaruhoz fordul segítségért, akik hamar elkapják őket, a lányt visszaviszik, John pedig hamis vádakkal bepakolják a börtönbe, épp annyi időre, hogy legyen ideje kitanulni a bűn minden formáját, és ha már úgyis tönkrement az élete, a szabadulása után csak egy valami érdekli, hogy bosszút álljon a férfin, aki elvette a szerelmét és a jövőjét. Jön egy új Pókember film, az a címe, hogy Pókember, vadonatúj nap, 4 év telt el a Nincs hazaút végén Pókember, Tom Holland a magányt választotta. Önként a világ érdekében kitörölte magát az emberek emlékezetéből, és ezzel lemondott a szerelméről, meg a jó barátjáról is. Magányos felnőtt életet él. New York már nem ismeri a nevét, élvezi az áldásos működést, ő folytatja bűnüldözését, és nincs más dolga, mint főállású pókemberként jönni-menni. De egyszer, tulajdonképpen most is minden megváltozik, mert hogy a ránehezedő nyomás változásokat indít be a testében. Ez odáig fajul, hogy már a létezését fenyegeti. Éppen akkor, amikor egészen újfajta bűncselekmények kezdenek terjedni a városban, neki élete legnagyobb kihívásával kell szembenéznie. Na, pókember marad-e a pókember? Kiderül a vadonatúj napból. Debütál egy ausztrál horrorfilm és a Leviéták könyve. Egy elszigetelt ausztrál kisvárosban egyre terjed a vallási fanatizmus. Ebben a folytogató légkörben él két fiú, Ném és Ryan, akik szerelmesek egymásba. Azonban a szexualitásukat felfedő tinédzserek minden lépésüknél fizikai és lelki erőszakkal szembesülnek. Menekülniük kell egy ismeretlen lény elől, amely annak a személynek a formáját ölti, akire a legjobban vágynak. Egymásét. Erről szól a film. És az anime rajongóknak jó hír, hogy jön az egy új korszak kezdete is, 4 szabad szellemű Unumusmum minden kockára téve versenybe száll, hatalmas összecsapásuk egy új korszak kezdetéhez vezet. Erről szól ez az alkotás. A filmekhez jó szórakozást!

Szendi Hajni vagyok, és már is mondom, hogy milyen lesz a hétvége időjárása. Holnap sok napsütés várható idehaza, gomoly felhő képződéssel, néhol zápor is jöhet. Mérsékelt marad a légmozgás, tehát alig fog fújni a szél. A hajnali hőmérsékletek 10-16 fok körül alakulnak, illetve ahogy már például ott északon Salgó Tarján térségében az ott élők megszokhatták, ilyen 7-9 fokok lesznek. Laknék most ott. Délután 25-30 fok között tetőzik majd a csúcshőmérséklet. Vasárnap nyugat felől fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és nagyobb eséllyel, egyre nagyobb eséllyel és egyre nagyobb területen alakulhat ki zápor, zivatar, nagyon kell a csapadék, reméljük ezért kiadós lesz. A szél is megélénkül. Vasárnap 9-17 fokra ébredünk, délután 26-32 fok lesz.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megújul a Magyar Vasút. Nyári szünet a könyvtárakban. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. 10 év alatt mintegy 3500 milliárd forintból újul meg a Magyar Vasút, nagyrészt uniós forrásból. A program célja egy korszerű, megbízható, gyors és versenyképes vasúti rendszer megteremtése, közölte a Közlekedés és Beruházási Minisztérium. A távolsági közlekedést adó IC hálózat teljesen megújul, hiszen új klimatizált, akadálymentes első osztállyal és fedélzeti büfével felszerelt motorvonatok nyújtanak majd nyugat-európai színvonalú szolgáltatást Budapestről, mások mellett Nyíregyháza vagy Debrecen irányába. Észak- és Kelet-Magyarország a program egyik legnagyobb beruházása a Budapest-Miskolc vasútvonal legrosszabb szakaszának teljes átépítése lesz, de megújul a Debrecen és Nyíregyháza közötti fővonal is. Itt is 160-nal mehetnek majd a vonatok, olvasható a tájékoztatóban. Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Berekben. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél. Júniusban mutatták ki egy telepen, itt is felszámolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldották. Az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre, országos főállatorvost, a NIBIH elnökét kérdeztük.
3: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertés mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb beteg állatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspest is járvány.
2: Nyári szünetre mennek a nyíregyházi könyvtárak. A Bóri Zsigmond könyvtár központi könyvtára, valamint fiúk könyvtárai augusztus 17-e és 22-e között zárva tartanak. Kivételt a Vécsey utcai fiúk könyvtár képez, amely minden hétköznap várja olvasóit. Az orosi fiúk könyvtár költözés miatt nem látogatható. Az új helyről és a nyitás várható időpontjáról a későbbiekben adnak tájékoztatást, közölte a központi intézmény. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Friss hírek, információk, egy órakor jönnek majd újra itt a Best FM-en. További kellemes szép pénteket kívánok. Szendi Hajni vagyok, mindenkinek jó étvágyat, aki ebédel. Hamarosan mi is főzünk majd Friedrich Antal séffel. De szó lesz az autóillatosítókról is, hát nagyon sokfélét próbáltunk már ki, mi is az emberrel. Az egyiktől azt érzi az ember, hogy lefullad, a másikat egyfolytában rázza, de csak azért, hogy némi illat kijöjjön belőle. Szóval van egy-kettő a piacon, ami ritka gagyinak számít. Hamarosan az autóillatosítókról fogok majd beszélni. De egy olyan dolog is szóba kerül, ami borzasztóan fájdalmas, akinek már volt, az tudja, ez az idegzsába.

A folytatásban rendbe pakoljuk az autónkat, most nem takarítás vagy műszaki állapotfelmérés következik nálunk, hanem egész egyszerűen a levegőt, a frissességet visszük be a kocsiba. Nyilván nagyon jó érzés, amikor beszállunk egy tiszta, frissességet árasztó autóba, mennyivel jobb, mikor beszállunk egy büdös kocsiba. Nos, nyilvánvalóan nagyon jól indul a napunk is, hogyha egy olyan autóba szállunk be, ahol jó érzés lenni, nem pedig az ablakot lehúzva próbálunk levegőhöz jutni. Hogyan lehet könnyedén, üdévé varázsolni a kocsit? Na nézzük akkor a tippeket. Hát nyilván az első, hogy törekedjünk a tisztaságra, tehát ne dobáljunk benne minden szanaszét. Az autó belső terének frissességét csak úgy lehet megteremteni, megőrizni, ha az ember folyamatosan törekszik arra, hogy tisztaság legyen és rend. Nem kell persze minden nap port törölni, porszívózni benne, de azért a szemetet, az ételmaradékokat illik minél hamarabb eltávolítani. Mert ugye tudjuk, ezek bomlásnak indulnak, és jön a szag. Éppen ezért megelőzve illik időnként az ülések alá benézni, különösen akkor, ha kisgyerek is használja utasként a kocsit, egészen elképesztő, mi lehet az ülés alatt. Amikor azt mondjuk autóillatosító, sokan még mindig az évtizedekkel ezelőtt megjelent fenyőfa alakú mesterséges, olykor hát számomra hányingert keltő illatot árasztó eszközre gondolnak, amelyek a belső tükrölről lógtak lefelé, és sokan ezt halmozták, ugye, de ezt még most is csinálják. Tehát volt egy karácsonyfa zöld, aztán tett rá egy rózsaszint, egy kéket, volt vaníliás, na azt még elbírtam nagyjából viselni, és akkor volt, akinek nem tudom, ilyen 20-30 is lógott, hogy látott a tükör alatt ki, kérdőjel. Nyilván ma még léteznek ilyenek, de vannak már olyan megoldások is, amelyek fantasztikus természetes illatot, kellemes környezetet, tavaszias, nyárias hangulatot teremtenek a kocsiban. Érdemes éppen ezért mindig a minőségi termékek közül választani, hiszen ezek sokáig ellátják a feladatukat. Ellentétben például a csak napokra alkalmazható fenyőfás modellel. Egyébként én nem is tudom, melyik boltba akadtam egy ilyen kis pici, nem mondom ki a márkát, de az egyik híres öblítő márkának az illatosítójára. Nagyon pici, ilyen 2 centiszer 2 centi, oda kell tenni, ahol ugye jön a levegőbe az autóba. Nem akartam elhinni, hónapokig öblítő illat volt a kocsiba, de tényleg, még most cseréltem le, több hónapig, de megkockáztatom, hogy

0: hajóztunk egy kicsit az elmúlt időszakban a földközi tengeren, mentünk, és ha már ott voltunk, akkor kiszálltunk egy kicsit Krétán és Rodoszon. Most azonban elkezdünk egy minisorozatot Friedrich Antal séffel, és Görögország szárazföldi területein fogunk majd bóklászni. Kíváncsian várom, hogy ma mi lesz az első úti célunk a vonatúl végén. Anti Séf, szia!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is, természetesen. Görögország belső részére, vagy maga a szárazföld a lényeg most, és a Görögország szárazföldi nem tengerparti része az érdekes most gasztronómia szempontjából, tehát a Athén, Spárta, Delfi, Thessaloniki, különböző ilyen részei vannak Görögországnál, jobbnál jobb, érdekesebbnél érdekesebb, történelmileg történelmi helyszínek vannak. Aha. És az a lényeg ebben, hogy nem a tengerpart. A tengerpart nagyon jó, imádom a tengeri herkentjüket, de Görögország sokkal nagyobb annál, hogy csak a tengerparton maradjunk, viszont Görögországnak ezek a részei már sokkal magasabb hegyek, és sokkal érdekesebb dolgok is vannak természetesen, és nagyon sok mindent itt is termelnek, természetesen olívaolaj mellett, és a különböző fűszerek mellett, de vannak például olyanok, hogy a különböző gyümölcsök sokkal több gyümölcsöt termelnek természetesen a szárazföldön, többek között narancsot. Narancs nagy hatalom, barack gigahatalom, tehát is iszonyatos mértékű mennyiségű nagyon finom barackot termelnek. Annyira sokat, hogy Magyarországra is ha jobban körülnézel, és elkezded nézni a barack konzerveket, akkor nagyon sok csak Görögországban jött. Tehát Görögország gigantikus mennyiségű. Én voltam kimondott barack bemutatón, én Görögország bemutatkozott, és akkor a barack részét mutatta be. És jó, tehát én nem mondhatom, hogy nem jó, ami jó, az jó, tehát nagyon jól csinálják, abszolút mértékben. Tehát akár már 2000 éve termelik a barackot, annyira nem bénázzák ezt, már előbben biztos vagyok. Viszont emellett ők is nagyon híresek a vendéglátásról, nagyon szeretik a vendégeket, és ott is, hogy azt javaslom, és az a jó megoldás, amikor nem óriási éttermekben, hanem kisebb családi tavernákba mész be, vagy próbálsz ki, mert ott megint az van, hogy sokkal szívélyesebben fogadnak, mint egy ilyen nagy hodályba, sokkal barátságosabb, és egy kicsit közelebb kerülsz a helyiekhez, ami nem rossz értelemben közelebb kerülsz, hanem egy kicsit át tudod érezni.
0: Igen, hogy milyen ott az élet,
1: igen. Tehát ezek nem lesznek Michelin csillagos helyek, és ne is legyenek, mert nem, ezek nem erre születtek. De viszont tökéletesen nagyon finom előételeket fogsz kapni különböző mártásokkal, különböző finom kis pitákkal, és nagyon finom salátákkal fognak fogadni ezekben a kis éttermekben, és különböző olyan ettál és sülteket tudsz megkóstolni, ami nem biztos, hogy a tengerparton a kínálat része. Itt viszont biztos, hogy benne van a kínálatban, hogy ez most darált húsból, csirkéből, bárányból, kecskéből van, az szinte mindegy is, mert nagyon sokfélét használnak, és nagyon nagy a repertoár, de mindenképpen van benne egy kicsit, hogy mondjam, nehezebb, vagy súlyosabbak ezek az ételek, mint a tengerparti tengeri herkentyűsök, ami nem baj, tehát abszolút értékben nem rossz értelemben, de úgy, mint nálunk is egy pacal pörkölt, ez egy nehezebb étel.
0: Ez olyan
1: konkrét. Na most nekik ilyen konkrét ételből azért van egy pár abszolút mértékben, hogyha megnézzük az ő hogy fogalmazza, különböző ételeiket, tehát rengeteg húst, de rengeteg zöldséget is használnak. És nekem ez különösen tetszett azt, hogy ők zöldség, hús nélkül is olyan ettál, vagy olyan érdekes ételeket, többek között egy cukkini sajtos pitét tudnak összehozni, ami egy bacina néven is forgalmaznak, vagy készítenek, vagy árusítanak, amit én már kipróbáltam, és tényleg nagyon jó. A cukkinit lereszelik, ki kell nyomkodjuk, és akkor egy kicsit szárazabbra lepirítjuk, és ezzel kezdjük, rakunk hozzá egy kis görög feta sajtot, azt is összemorsoljuk, rakunk hozzá egy kis sós vajat, ami ha lehet görög, de természetesen ez nem kötelező, egy kis tojás, egy kis joghurt, egy kis liszt, meg egy kis tej, meg egy pici sütőport, rakunk nagyon finom friss kaprot hozzá, és mentát, apróra vágva, egy kis olajvalajt, és az egészet összekeverjük, és kisütjük lepényként. Nagyon érdekes, nagyon finom. kiszálltak, és amikor kisült, akkor békén hagyjuk. Egy 10-15 percre békén hagyjuk.
0: Ez a legnehezebb része szerintem.
1: Mert akkor még annyira lágy és puha, hogy nem tudod szeletelni. Viszont 10-15 perc, amikor már kicsit meghűlt, akkor már stabilabb, összeáll, és utána szinte kézzel is tudod enni, de ez köretnek is, önállóan is. Egy halál egyszerű kis pite, kis lágy zöldséges sajtos, nagyon finom. Én ezt már kipróbáltam, és nem mondom, arra kell figyelni, hogy ki kell nyomkodni a cukkini levét, mert hogyha nem túl leveses marad, akkor nem tudod elérni ezt a stabilitást. Az íz az nagyon jó, de akkor a stabilitás is fontos, úgyhogy az első része az, hogy a cukkinek el kell veszítsük a víztartalmának a nagy részét, az összes többi meg gyerekjáték.
0: Na, ez egy kiváló, különleges, nagyszerű recept volt. Anti Séf az Amatőr Facebook oldalán, ott lesznek a részletek. Köszönöm szépen, legközelebb folytatjuk még a kalandozásunkat a görögöknél.

0: nap.
1: Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et. Best FM.

Ha valakinek volt már idegzsábája, akkor tudja, hogy ez egy nagyon-nagyon fájdalmas dolog. Hát mindjárt elmondom, hogy miért. Az idegzsábának van egyébként orvosi neve is, csak mi nem orvosok hívjuk idegzsábának. Ez a neuralgia. Egy nagyon kellemetlen, szúró, égető, tulajdonképpen ilyen villámszerű fájdalommal járó állapot. A leggyakrabban egyébként az arcon, az arc idegnél fordul elő, ugye szokták is mondani, hogy arcideg zsábán van, de bármely más perifériás ideget is érinthet ez egyébként a testben. Az idegzsába oka lehet például ideggyulladás, idegbecsípődés, csonthártya gyulladás vagy herpeszvírus is okozhatja. A fájdalom jellemzően hirtelen jelentkezik, pár másodperctől akár percekig is tarthat, és sokszor bizonyos mozdulat, hideg szél, érintés, beszéd váltja ki. Az idegzsába kezelése attól függ, hogy mi okozza. Ha gyulladás áll a háttérben, akkor gyulladáscsökkentő gyógyszerekkel segítenek. De sok esetben szükség van erősebb fájdalomcsillapítókra, vagy idegi fájdalmat csökkentő gyógyszerekre. Fontos a kiváltó ok feltárása, ezért tartós, visszatérő idegzsába esetén ajánlott a neurológiai kivizsgálás. Egyes esetekben fizikoterápia, gyógytorna vagy akár idegsebészeti beavatkozás is szóba jöhet. Érdekesség, hogy a stressz és a tartós pszichés feszültség súlyosbíthatja az idegi fájdalmakat. Ezért a relaxációs technikák, a légzőgyakorlatok, a rendszeres nyújtás, gerincvédelem, helyes testtartás is része lehet a megelőzésnek. Ha például valaki sokat ül a számítógép előtt, akkor figyelje a nyakát, a vállát, a hátát, hogy ezek helyesen álljanak, mert rossz testtartás esetén akár még idegzsába is jöhet. Összességében tehát az idegzsába nem csak egy egyszerű idegbecsípődés, hanem az idegek fájdalmas működési zavara. Nagyon érdemes komolyan venni.

Az egyik legnépszerűbb hazai célpont, utazási célpont a Balaton, éppen ezért most el is látogatunk oda. A Balaton ugye Magyarország legnagyobb tava, Közép-Európa egyik legkedveltebb ülőhelye. 77 méter hosszú, a szélessége pedig van, ahol csak 1,3 kilométer, de van, ahol 14. A legmélyebb pontja a Tihanyi kút 12,5 méterrel. A magyar tengerpartján pezseg az élet. Strandok, szabadidőparkok, kikötő, kempingek várják a turistákat. A Balaton északi partján találjuk a festői Tihanyt. A levendula mezőkkel és az apátsággal, valamint Badacsonyt, ahol kiváló borokat kóstolhatunk. A déli part sekélyvize, ideális a kisgyermekes családoknak. Még Siófok az éjszakai élet központja, diszkókkal, klubokkal, beachpartikkal. Balatonfüred a vitorlázás és a reformkori hangulat fővárosa. Hogyha ott sétálunk, akkor a sétányon még Jókai morszobrával is találkozhatunk. A Balatonhoz számos legenda kapcsolódik, például a Tihanyi vízhang, vagy a Siófoki aranyhíd és az ezüsthíd jelensége naplementekor. A tó élővilága rendkívül gazdag, több száz madárfajnak, halnak és védett növénynek ad otthont. Évente több millió látogató érkezik ide, nem csak Magyarországról, hanem Németországból, Hollandiából és Lengyelországból is. A Balaton nem csupán a nyár, hanem az egész év turisztikai központja lehet, hiszen télen korcsolyázhatunk, tavasszal ősszel túrázhatunk. Ez a tó valóban a magyarok szíve, amely generációkat köt össze és felejthetetlen élményeket nyújt minden látogatónak. Most természetesen amellett, hogy fürdőzzünk egy jót, azért vannak nevezetességek is, amiket megnézhetünk a Balatonnál. Nagyon nehéz hát kiemelni egy párat, de most megpróbálok. Hát azt gondolom, hogy a Tihanyi Bencés apátság az megkerülhetetlen. A Balaton ikonikus látványossága. 1055-ben alapították, az apátság épülete és a kilátása lenyűgöző. Badacsony, a borok, a bazalt orgonák és a romantikus séták hegye, a kisfaludi kilátóból tiszta időben szinte az egész Balatont látjuk. Itt a Szigligeti vár is, egy nagyon szépen felújított középkori vár, amely a Balaton egyik legszebb panorámáját nyújtja. Balatonfüredi sétány kötelező, a híres sétány a platán fáival, kávézóival, kulturális emlékköveivel, gyönyörű szép helyszín. Aztán, ha Balatonnál járunk, akkor keressük fel a hévízi tavat is, Európa legnagyobb természetes termáltaván. A magyar Toszkána néven ismert terület a Káli-medence romantikus falvaival, ott van Kővágóörs, Köveskál, vagy Salföld. Fonyódon a panoráma kilátó és a fonyódi piac az, amit nem szabad kihagyni. Aztán ott a Balatonfelvidéki Nemzeti Park, ugye a tapolcai tavasbarlanggal, a Festetics kastély Keszthelyen, vagy Zamárdiban a Szamárkő és a Kőhegy kilátó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Áfamentesek lesznek a vén köteles gyógyszerek. Elkezdődtek az útfelújítási munkálatok Nyíregyházán. Vádemmel is javasolnak a szatmárcsekhelyi gyilkosság kapcsán. Kis Dániel vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vén köteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztató Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztmentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. Megkezdődött a NyírVV idei nyári nagyfelületű útfelújítási programja. Összesen 18 helyszínen dolgoznak majd a nyíregyházi utakon. A következő hetekben a belvárosban, Örökösföldön, a Hímesben és Józsavárosban is újulnak meg utak. A nyíregyháza.hu azt írja, a Simonyi-Úbester utcán már zajlanak a munkák. A felújításokat önkormányzati forrásból végzik, nagyjából 160 millió forintból. A tervek szerint még iskola kezdés előtt, várhatóan augusztus 25-ére, mind a 18 helyszínen végeznek a munkákkal. Mindemellett a kátyúzásokat egész évben végzi a NyírVV. 3 brigád is folyamatosan dolgozik a kisebb úthibák javításán. Vádemelést javasol a rendőrség annak a 17 éves fiúnak az ügyében, akit emberöléssel gyanúsítanak. Az eljárás adatai szerint a szatmárcsekhelyi fiatal a rendőrségi segélyhívóra tett bejelentést január 1-én hajnalban. Azt állította, hogy megölt egy helybeli nőt, majd rágyújtotta a házát. A hatóság a tűzeloltása után a kiégett lakóházban valóban egy női holttestet talált. A 17 éves fiút a helyszínen elfogták. A bíróság elrendelte a letartóztatását. Az ügy vizsgálatát már befejezték, írja a polisz.hu. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát, az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyíregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki most ebédel, és a mostot most egy kicsit szándékkal emeltem ki, mert hogy sokszor fontos ez a kérdés, hogy mikor együnk, hát én mondjuk úgy egész nap, na mindegy, vannak azért erre szabályok, nem sokára elmondom.

A 20-80 vagy a 80-20? Na hát ezzel a szabállyal megyünk tovább, mert hogy a 80-20 szabály állítólag működik, és ez a boldogság kulcsa. Nos, a rúzs, a Blik rúzs most összeszedte, hogy mennyire egyszerű, mégis megváltoztathatja az életünket, ha behozzuk az életünkbe a 8-20 szabályt, amely arra utal, hogy észszerű elvárásokat fogalmazzunk meg szerelmi életünkkel kapcsolatban, de nem csak a párkapcsolatban alkalmazzák, hanem tulajdonképpen az élet összes területén. De hát nézzük akkor szépen sorban ezeket a területeket, például itt a párkapcsolat. Nos, párkapcsolat esetében úgy néz ki a dolog, hogy 80% szól magáról a párról, ezt adja be mind a két fél a közösbe, ez a saját kapcsolatuk. A maradék 20%-ot viszont mindig fent kell tartani saját magunkra, saját igényeinkre, hobbinkra, vágyainkra, és ez általában a másik fél bevonása nélkül kell, hogy történjen. Illetve az a legjobb, hogyha a szerelmünknek nincs is semmiféle formában jelen ebben a 20%-ban. A célja az, hogy az egészséges kapcsolat jöjjön létre, amiben a felek saját identitása sem veszik el, amiben a távol töltött idő bizalomra épül és erősíti a kapcsolatot, így nem hanyagoljuk el a saját vágyainkat sem, és nem alakul ki függőség a másiktól. Ez azt is jelenti, hogy az idő 20%-ában nem a partnerünknek állunk a rendelkezésére, de ő sem a miénkre. Munka esetében már máshogy kell alkalmazni ezt a szabályt, úgyhogy az energiájuk, idejük 20%-át mindig mindenkinek meg kell tartania magának. Ez lehet sport, lehet kávészünet, bármi, amit élvezünk és rólunk szól, nem pedig a munkáról. Nem csak saját magunk javára válik ez, de a munka javára is. Aztán van egy jó példa az evés kapcsán is, ez Japánból jött. 80-20 szabályt úgy alkalmazzák az evésnél, hogy sosem tömik degeszre magukat, hanem amikor körülbelül 80%-ban jól laktak, akkor abba hagyják az étkezést. Magyarul jól laknak, de a nadrág gombjait nem kell kiengedni, és nincs az sem, hogy ebéd után fél óráig meg sem bírnak mozdulni. Hát kérem szépen, itt a 80-20 szabály sok területre használható az életünkben. Párkapcsolat, munka, evés.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok.

0: Törődünk az egészségünkkel. Pallagi Alexandra dietetikus a mai kalóriadó vendége így az éteren át. Szia, Szandi, üdvözöllek!
1: Ja, Hajni, én is téged!
0: Nagyon sokféle betegségről tudunk, amelyek megkeserítik a hétköznapokat, és van, hogy jönnek, van, hogy elmúlik, aztán megint visszatér egy-egy ilyen. Hát szerintem a köszvény az tipikusan ebbe a kategóriába tartozik, hogy akit érint ez a betegség, az jön, berobban, szegény, aki elszenvedi, alig él, mert mindene fáj, aztán utána úgy elmúlik. Na, mit is tudhatunk a köszvényről? Mi is ez, és miért jön létre?
1: Ja, a köszvény tulajdonképpen számos okból kifolyólag kialakulhat. Vannak genetikai okok, amik hozzájárulhatnak a kialakulásához. Például az, hogyha valakinél fokozott a húgsav képződés, vagy csökkent a kiválasztás, nagyon sokszor ez a kettő együtt jár. Akkor vannak a genetikai okok mellett környezeti tényezők is, a bőséges zsír, fehérjedús táplálkozás, ugye ezt kifejezetten tudják fokozni, ezért nem véletlen, hogy mondjuk egy húsvéti időszakot követően a köszvényes betegek száma megnő a kórházban. Hozzájárulhat még a köszvény kialakulásához az alkoholfogyasztás, bizonyos gyógyszerek, illetve a rendszeres fruktózbevitel is, és itt nem a gyümölcs, ugye fruktóz tartalmára gondolunk, hanem a mesterségesen előállított fruktózra elsősorban.
0: Fél mondatot így elcsíptem, megütötte a fülemet, hogy azt mondtad, hogy egy húsvét időszak után megnő a kórházban lévő köszvényesek száma, tehát hogy ez annyira brutális lehet, hogy akár kórházba is kell menni a betegnek?
1: Hát igen, mert hogy van ez az akut roham, podagrának hívjuk, ami jelentkezhet hajnali órákban, nagyobb fizikai megterhelést, stresszt követően, és ilyenkor jelentkezik egy duzzanat, bőrpír, mozgáskorlátozottság, láz, émegés, hányinger. Szóval ez egy nagyon kellemetlen, erős fájdalommal járó akut roham, ami ugye a kórházi tartózkodást indokoltá teheti.
0: Azt az eget. Milyen diétát kell folytatni annak, akinek már volt köszvénye, és hát várhatóan, ha már volt, akkor lehet, hogy lesz is.
1: Igen, hát ugye a betegek, a köszvénnyel küzdő betegek általában elhízottak így 75%-ban, tehát hogyha ez így van, akkor ugye energiaszegény étrendet kell követni, de nagyon fontos, hogy nem szabad koplalni, mert hogyha koplalunk, akkor a ketontestek szintje megemel, és a húgsav kiválasztás gátlódik, ami ugye fokozza a panaszainkat. Érdemes zsírszegénységre törekedni a rohamok elkerülése, és ugye általában az elhízás miatt. Javasolt a rohamok kialakulásának megelőzése érdekében a gyakori, egyszerre kisebb mennyiségű étkezések fogyasztása, az alkohol tilos, mert a húgsav szintézist fokozza, és vannak olyan alkoholos italok, például a sör, ami maga is purint tartalmaz, még az alkoholmentes sör is egyébként. Fontos a megfelelő folyadékbevitel, segíthetnek itt az alkalikus vizek, mint a szalvóz, balfi, csevicei víz, a csalántea, de adott esetben ugye gyógyszeres kezelése is szükség lehet.
0: Mert hogy akkor ezt a gyulladás gyógyszerrel húzzák le, ezt a berobbant állapotot?
1: Hát igen, meg ugye adnak alapvetően krónikus esetben is, amikor nincs gyulladás, akkor a húgysav szintet csökkentő gyógyszereket.
0: Ilyen van, itt nem is gondoltam.
1: Igen, ez a milurit amúgy nagyon sokan szedik, van, aki nem tudja, hogy mire kapja, de ezt a magas így. Igen, a milurit az egy húgysav szint csökkentő gyógyszer, és ugye a köszvényes rohamok elkerülését próbálja szolgálni, de nagyon fontos egyébként a megfelelő C-vitamin ellátottság is, mert ez csökkentheti a betegség kockázatát.
0: Tehát akkor a C-vitamin, a táplálkozás, és akkor nem árt laborba is elmenni, ugye, hogy a húgysav szintünket ellenőriztessük.
1: Igen, ezt is szokták nézni a laborban, és akkor általában már a házi orvos van, hogy fel is írja a milluritot így megelőzés céljából.
0: De annak nincsen valami mellékhatása, tehát hogy így valaki ezt szedi?
1: Hát alapvetően azért nem írják fel úgy, hogyha nincsen magas húgysav szint, tehát így nincs mellékhatása. Nem szabad úgy szedni, mint a TikTokot egyébként, de hogy nem kell félni tőle.

Nagyon sokan, akik szeretnének egy-két kilótól megszabadulni, úgy érzik, hogy akkor diétára van szükségük, és hogyha diétáznak, akkor a diéták mellett azért megszokták ezt jegyezni, hogy fontos, hogy mikor eszünk, és a legtöbb ember számára nagyon szigorú étrendet előíró diéta ott bukik el általában, hogy nagyon nehéz összeegyeztetni a hétköznapok menetrendjével. Az étkezések időpontját számtalan szempont befolyásolhatja, a munkaidőtől kezdve a mardosó éhségérzeten át a családtagjainkhoz vagy a felírt gyógyszerekhez való alkalmazkodásig. Vagyis az étkezéseink bizonyos mértékig rugalmasan illeszkednek a napi rendünkbe, és a diéták által ránk parancsolt következetesség nem mindig tartható. Ettől persze oda kell figyelni az étkezések időpontjára és az ekkor elfogyasztott mennyiségekre, mert ez hatással lehet az egészségünkre, írta a Healthline. Jól lehet, legtöbben úgy véljük, fontosabb a táplálék összetétele, mint az, hogy mikor esszük, de nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az emésztési aktivitásunk nem egyenletes egy egész nap folyamán. Ennek oka az úgynevezett cirkadián ritmus, a belső óránk, amely az alvás ébrenlét ciklus szabályozza 24 óra alatt. A cirkadián ritmusra legnagyobb mértékben pedig a fényviszonyok hatnak. Belső óránk nem csak az álmosság kialakulásáért felelős, hanem más testi, mentális és viselkedési folyamatokat is befolyásol, beleértve az evést és az emésztést. Ez visszafelé is működik, azaz az étkezés módosíthatja a cirkadián ritmust, vagyis a kettő folyamatos kölcsönhatásban van, bár a tudomány még nem tisztázta teljes mélységében a részleteket. Annyi azonban már bebizonyosodott, hogy a cirkadián ritmus, az étkezés, a testsúly, de még az inzulin rezisztencia is kapcsolatban vannak egymással. Erről nagyon sokan tudnak mesélni, mert hogy ugye, aki például a cukra miatt kénytelen enni naponta 5-6-szor, az már tudja, hogy mikor, hány órakor, hogyan is kell ennie. Nos, amennyiben sikerül napról napra tartanunk a főétkezések időpontját, akkor a szervezetünk ezt meg fogja hálálni. Lefogyunk, tele leszünk energiával, és mérséklődik a krónikus betegségeket okozó anyagcsere zavarok kockázata. Egyébként nagyon érdekes, hogy több mint 10 évvel ezelőtt, amikor kiderült, hogy inzulin rezisztens vagyok, akkor mondtam, hogy nem is értem, hogy ez mi ez az egész, már laborom se annyira egyértelmű, stb. Na mindegy, kiderült, hogy én hiába ágálok itt az dolog ellen, de az van, hogy inzulin rezisztens vagyok, most mit lehet csinálni? Hát ugye nyilván ez ellen sok mindent lehet tenni, de én azt vettem észre, hogy attól kezdve, én addig sose reggeliztem, például még ez nem derült ki, attól kezdve, hogy elkezdtem reggelizni, és naponta 5-6-szor eszek, jelentősen vesztettem a súlyomból akkor, és azt azóta nagyjából pár kiló eltéréssel tartom, és nyilván, amikor ilyen bűnözéses időszak van, mert az ember nem mindig bírja ki, kicsit elengedi a gyeplőt, akkor jönnek föl kilók, de ahogy visszatérek ahhoz, hogy most 5-6-szor keveset eszek, abban a pillanatban a kilók is lemennek. Tehát nagyon érdekes, hogy fontos az, hogy az ember mikor eszik. Nekem már nem is kell nézni az órát, mert a gyomrom rögtön jelzi, hogy letelt az a 3-4 óra hossza, és már enni is kell. Egyébként mindenkinél megoldható az, hogy valamennyire odafigyeljen az étkezések időpontjára, de nyilván vannak olyan élethelyzetek, amelyek hosszú távon ezt azért ellehetetlenítik. Minden esetre örökletes tényezők is befolyásolják, hogy kinek milyen intenzitással működik a belső órája, ami kölcsönhatásban áll az étkezéssel. Egyénenként érdemes kikísérletezni, hogy mikor érezzük leginkább kedvezőnek az étkezések időpontján, de hát azért vannak dolgok, amiket figyelembe kell venni. Ugye itt van a reggeli, az éjszakai koplalás után ez a nap első étkezése, senki se hagyja ki, itt tegyünk egy jót. Aztán jön a főétkezések közül ugye az ebéd, majd később a vacsora. Na most én ezek közé még egy 10 órait és egy uzsonát és egy késői esti kaját is beszoktam iktatni, így jön ki a napi 5-6 étkezés, és szerintem ez az, ami jól működik, legalábbis én ezt érzem, mert hogy a vércukor szint egész nap egy ilyen kiegyensúlyozott tartományban van, tehát nem esik le, nem megy fel nagyon, nyilván hát föl lehet azt pattintani, azt a vércukrot, hogyha az ember olyat teszik, amit nem kellene, de mindenkinek, aki diétázik, vagy próbál a súly ellen tenni, ezt szoktam javasolni, hogy 5-6-szor együnk, és akkor a súly probléma is meg fog oldódni, legalábbis sokat segítünk ebben a dologban.

Jönnek a hírek pillanatokon belül itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, de ahogy lenni szokott, ezt most is programokkal teszem. Nagyon-nagyon fontos, hogy kevés parlagfű legyen a környezetünkben. Aki ugye erre nem allergiás, erre a gyomnövényre, bár lassan szerintem többen vannak, akik igen, mint akik nem, azoknak mindenféleképpen hát egy jó segítő szándékot megnyilvánuló tett lehet, hogyha kihúzzák tövestől a parlagfüvet és leadják a nyírvévés székhelyén. A Tüzér utca 2-4 szám alatt Miskolcon indul ismét a parlagfűért virág városszépítő akció. Minden leadott gyökeres parlagfűért egyébként utalvány jár, és fontos, hogy maximum 50 darabot lehet egyébként így leadni. Holnap elérkezik a régészeti gasztronómiai fesztivál időpontja, Sóstói Múzeumfaluba várják majd azokat, akik szeretnének a gasztronómiával történelmi szempontból foglalkozni, mert hogy például az is kiderül majd, hogy hogyan is italoztak annak idején az őskorba, illetve hát hogy az ízek és az illatok hogyan is változtak a vaskortól a középkorig. Nagyon izgalmas az egész napi program. A részletek ott vannak természetesen a www.bestfmnyiregyháza.hu-n, ahol már az is megtekinthető, hogy alakul idén a 20. Panyola Fest. Én jó szórakozást kívánok a programokhoz, illetve Dékán Pisti műsorához, mert hogy a hírek után már ő lesz a mikrofon mögött. Én kellemes délutánt és jó hétvégét is kívánok. Találkozzunk hétfőn, július 27-én, döbbenet, mindjárt ez a hónap is véget ért. Szendi Hajnit hallotta.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A Városházán köszöntötték a nyíregyházi ökölvívókat. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. A Városházán köszöntötték a nyíregyházi ökölvívókat és felkészítő edzőiket. Az idei évben a Continental Arena adott otthont a 103. Pap László elit ökölvívó magyar bajnokságnak, ahol Petrimán Milán és Lakatos Péter egyaránt ezüstérmet szereztek hazai közönség előtt, írja a közösségi oldalán Kovács Ferenc polgármester. A városvezető Petrimán Patríciának is gratulált, aki aranyérmet nyert a németországi Brandenburg kupán. Majd Lajost és Gönczi Alexet is köszöntötte, akiknek elhivatott munkája nélkül ezek a sikerek nem valósulhattak volna meg, fogalmazott a polgármester. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. A Gotzigen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet szűrőbusszal járja az országot, hogy minél több ember számára tegyék elérhetővé a szív- és érrendszeri szűrővizsgálatokat. A közösségi oldalukon közzétett információk szerint Szabolcs-Szatmár-Berekbe is ellátogatnak. Augusztus 6-án Nyírpilis, augusztus 13-án Pirice település lakói vehetnek részt a vizsgálatokon. Az intézet kiemeli, a rendszeres szűrés kulcsszerepet játszik a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és korai felismerésében. A mobil szűrés alkalmával állapotfelmérés, kardiovaszkuláris rizikószűrés és kardiológiai vizsgálat zajlik. A pácienseket szükség esetén házi orvoshoz, szakorvosokhoz irányítják tovább. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Péntek délután is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM. Kettő után járunk 3 perc, Dékán István vagyok, az előttünk álló 4 órában pedig minden is, amire szükség van. Azonnal nézzük, hogy milyen idő várható a folytatásban, aztán majd játszunk és egészségünkért is teszünk, közlekedünk. Jó, hogy itt van.

Sun in Shining az átirat Bob Marley és Funkstar Deluxe közöseként érkezett Amelos Percek mellékitartást kívánok itt a péntekhez. Ebben a nagyon változékony időben a dél előtt volt esősebb, és úgy néz ki, hogy hát nem akar alakulni itt a nyári hőérzetünk, 22 a hőmérőn, ez a mai csúcsértékünk, a következő órákban még a szél is észak-észak-kelet felől megerősödik, átlépjük majd az élénk kategóriát, az eső valószínűsége. A folytatásban 6% mindösszesen, egyszer-egyszer majd újraérkeznek a felhők, de semmi komolyra készülnünk a délutánban már nem érdemes. A szombatban 27 fok lehet a legmelegebb órákban, egy kicsit nyugodtabb lesz az idő, ha a felhők maradnak, a szél az mérsékelt lesz. Ezt csak így előjáróban hoztam, és már is hozom a dalokat is, Atomic Kitten és a Tide is High, a folytatásként, aztán Tarjány Tamás is énekel. Most így a jó!

maradok nagy Bogi dalait, a legnagyobbak között ez a Best FM, és majd a Mucsomon buszai jön, egy kicsit lendületet nyerünk a péntekbe, meg ez azért azt gondolom kötelező, kellik, itt pörög a Best FM-en mindjárt előtte egy kis fejlesztés. Egészen pontosan a Szénatéren kell készülni idiglenes forgalomkorlátozással, emiatt elektromos hálózat fejlesztése kezdődött itt, erre is azért látjuk, hogy szükség van, hiszen senki nem szereti az áramszünetet. Olvasható még a közleményben, hogy a fejlesztés során akár a jelzőlámpa kikapcsolására is számítania kell, fel kell készülnünk, úgyhogy jön majd a rendőri karjelzés, meg a táblák használata. Ha nem biztos a tudásában, akkor inkább kerülje ezt a szakaszt a Szénatéren, kezdődtek a munkálatok, és már is folytatjuk dalokkal, Savtal, a French Affair-rel, és majd Szakács Gergő is énekel Magdival. Kék a szívem mindjárt!

Pénteken már a lelazulós dalokra is szükség van. Macy Gray-el, az I Try It, a legnagyobbak között. Dékán István vagyok. Nézzük a híreket. Ugye nem felejtette, hogy kis mértékben változik a volán menetrendje méghozzá elsőjétől. Van még idő, hiszen 24-e van, de felkészülnünk talán érdemes, mert hát ez lényegében a melóba járást befolyásolja. Kis mértékben változik a 90 és a 94L vonalon az autóbusz menetrend. Ez ugye az ipari park, illetve a Lego. A finom hangolások célja mindig a sokkal jobb csatlakozási felületek kialakítása, azonban látni kell, hogy érdemes tájékozódni, nehogy a végén másként süljön el a dolog. Megtalálja a cikket a Best FM oldalán is, persze a MÁV csoport oldalain is. A kiegészítés olvasható. Emi nem érkezik ide, aki majd pörgeti a nyelvét a film betétalaként, The Real Slim Shady.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És mindjárt 3 óra, 7 utolsó pizza mafiás játékra. Én már felkészültem, hát remélem ön is. Nem kell más tennie, csak amit minden nap szokott, keresse bejegyzésünket Facebook oldalunkon. Best FM Nyíregyháza, és szóljon ott hozzá a kérdéshez. Egyébként már kiraktam, posztoltam, csak keresse.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre.
3: 10% kezdőbefizetéssel.
2: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
3: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Megújul a Magyar Vasút. Nyári szünet a könyvtárakban. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. 10 év alatt mintegy 3500 milliárd forintból újul meg a Magyar Vasút, nagyrészt uniós forrásból. A program célja egy korszerű, megbízható, gyors és versenyképes vasúti rendszer megteremtése, közölte a Közlekedés és Beruházási Minisztérium. A távolsági közlekedést adó IC hálózat teljesen megújul, hiszen új klimatizált, akadálymentes első osztállyal és fedélzeti büfével felszerelt motorvonatok nyújtanak majd nyugat-európai színvonalú szolgáltatást Budapestről, mások mellett Nyíregyháza vagy Debrecen irányába. Észak- és Kelet-Magyarország a program egyik legnagyobb beruházása a Budapest-Miskolc vasútvonal legrosszabb szakaszának teljes átépítése lesz, de megújul a Debrecen és Nyíregyháza közötti fővonal is. Itt is 160-nal mehetnek majd a vonatok, olvasható a tájékoztatóban. Bízhatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Berekben. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél. Júniusban mutatták ki egy telepen, itt is felszámolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldották. Az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a NIBIH elnökét kérdeztük.
5: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertés mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspest is járvány.
4: Nyári szünetre mennek a nyíregyházi könyvtárak. A Bórit Zsigmond könyvtár központi könyvtára, valamint fiúk könyvtárai augusztus 17-e és 22-e között zárva tartanak. Kivételt a Vécsey utcai fiúk könyvtár képez, amely minden hétköznap várja olvasóit. Az orosi fiúk könyvtár költözés miatt nem látogatható. Az új helyről és a nyitás várható időpontjáról a későbbiekben adnak tájékoztatást, közölte a központi intézmény. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

A héten utoljára hozhatok pizzákat a Pizza Mafia játékában, ez a Best FM, Dékán István vagyok, a bejegyzésünket Facebook oldalunkon már megtalálja, és hát érdemes is, hiszen tudja, két pizza, a tétagusta és a bolognéz, hát ezekért kell kommentelgetni. Ennek Stézsa énekel, Paid by Dues!

Anastasia és a Paid My Dues, egy kis 2000-es évekbeli pop sláger, itt hallott a legnagyobbak között, a királylány pedig majd egy kis pengetőzést hoz, elképeszt, hogy 30 éve együtt zenélnek. Ez tehát a folytatás, a Pizza Mafia játékát pedig megtalálja ma is Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, és hát érdemes ott hozzá is szólni, hiszen ha megteszi, bedobom nevét virtuális kalapunkba, innen sorsolok, majd a 4 órai hírek előtt egy kicsivel akkor kiderül, hogy kiviheti haza a szuper pizza menüt már majd holnaptól, így a szombati ebédet vagy vacsit letudva. Na nézzük a mai játékot. Nagyon sokféle korosztályt képviselünk, gondolok én azért erre, mert hát mégiscsak minden nap együtt töltjük a délutánunkat, a hétköznapokban pedig nagyon sokat beszélgetünk, akármiről is, akármilyen játék kapcsán, és ebből kiderül, hogy azért különböző korosztályt képviselünk, más-más korosztály, pedig homlok egyenest másként közelíthet meg ugyanolyan problémát, gondolok én itt a fogak, továbbá a fogtündér helyzetéről. Önnek járt a gyermekként a fogtündér, illetve hozott-e valamit? Hát így várok üzeneteket ebben az órában, és hogyha megteszi, tudom regisztrálni a játékba. Így lehet megnyerni a Pizza Mafiától a szuper pizza menüt. A Hooligans-szel folytatjuk, a királylány jön Bryan Adams-szel, a When You're Gone után majd a balatoni lány Szikora Robival és a Valmarral.

Csiki Dán modern bundában Szikora Robival és a Valmarral, ez volt a balatoni lány itt a legnagyobbak között. A Destiny's Child folytatja. A játék kérdésünket megtalálja a Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Fogtündér. Jár-e a fogtündér? Vagy járt-e gyermekként a fogtündér? Így ennek gondolatmenetén várom üzeneteit, melyet már egyébként nagyon sokan megtettek. Elképesztő, hogy ilyenkor milyen gyorsan ráugrunk a játékra. Pikpak, jön 10-15 üzenet. Na nézzük, például Csaba volt a leggyorsabb. Ő a fogtündérről, nem a pizzáról, viszont annál inkább beszél.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

egy kis taposás, egy kis tamtamolás a pénteki melóban, a Vandum Project pörgette a dalt, a King of My Castle, itt a legnagyobbak között találkoznánk, ez a folytatásként Jauékkal. A játékunk pedig dübörög ezzelrel, Facebook oldalunkon érdemes keresgetni. Jár-e önnél a fogtündér gyermekként találkozott vele? Így van a műzeneteit, illetve hozott-e valamit, ez is érdekel. Minden érdekel, minden sztorira kíváncsi vagyok. Facebook oldalunkon tud nevezni a Pizza Mafia játékába ma, ahogy ez lenni szokott, aztán majd sorsolok a 4 órai hírek előtt, a kommentelők között a szuper pizza menüért érdemes néhány sort azért ide bígyeszteni. Nézzük a hozzászólásokat. Igen, járt, csokoládét hozott. Tibor üzenetét olvastam, köszönöm szépen, ezt is regisztráltam. Panna egyszerűen válaszolt, annyit ért igen. Marian is játszik velünk, azt írja. Akkoriban még nem volt fogtündér, szerintem később születhetett meg. Igen, lehet, hogy ez a különbség. A mostani srácok meg a néhány évvel ezelőtt cseperedettek között. Hát így érkeznek hozzászólások hallgatóinktól, és van még bőven idő, fél időben járunk, várom még az ön észrevételeire, gondolataira, emlékeire, a téma kapcsán keresse bejegyzésünket Facebook oldalunkon, és hozom a dalokat. Jó!

lassítottunk, Roy és Ádám énekelt a feketén, a hófehér, az átirat, itt a legnagyobbak között, aztán majd lendületet nyerünk. Jön a Destination Scalabria, irány a diszkó, tehát a játékunkat pedig továbbra is elérheti Facebook oldalunkon. Best FM Nyíregyháza, ott kell hozzászólni, ha szeretne részt venni a Pizza Mafia játékában, melynek végeredményeként nem sokára majd a 4 órai hírek előtt ma is sorsolok, és megtudjuk, hogy ki viheti haza a pizzákat. A Super Pizza menüben a Gusto és a Bolognese pizza ma is, úgyhogy hát érdemes írogatni, kommentelgetni. Fogtündér, ez a mai témánk. Járt-e önnél? Járt-e a srácoknál? Így várom hozzászólásait. Na meg persze az is érdekel, hogy kinek mit hozott. Olyan kedves beállt a üzenete. Volt, és a párnám alá tettük a kiesett fogamat, hogy a fogtündér vigyázzon rám az éj leple alatt, és szépeket álmodjak. Ilyen szép gondolatok ezek, ugye érdemes szerintem egy kicsit erre is figyelmet, energiát fordítani. Szerintem az élményeknél nincsen fontosabb, és ezeket most kell megalapozni. Nálunk a réz bagoly járt, az üzenet így jött, méghozzá Zoltántól. Ezen azért jót nevettem, jót mosolyogtam. Hallottam egyébként én is ezt a kijelentést már másoktól is. Akkoriban, ugye? Na hát nézzük a dalokat, folytatjuk. Érkezik akkor a Destination Scalabria. Az FLM újdonságát hozom. Pontosabban ez az új dal, melyet megjelentettek, Ráncok a szemem alatt.

0: akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Ráncok a szemem alatt az FM énekel. Szerintem nagyon jó a hangulata, itt pörgött a legnagyobbak között ez a Best FM. Az utolsó 10 percbe értünk, továbbra is várom hozzászólásait az utolsó, héten utolsó pörgő játékunkhoz, a Pizza Mafia játékához, melyben megnyerheti ma is a Super Pizza menüt, a Gusztót és a Bolognese pizzákat. A mai játékunk a fogtündérről szólt, beszéltünk arról, hogy nagyon különböző korosztályba tartozunk, és valakinél már jár a fogtündér, valakinél még nem, és érkeztek megfejtések is a problémára. Hát valószínűleg valamikor a két korosztály között születhetett meg a fogtündér, és ezért van ez így. Minden esetre szerintem ez egy nagyon szép dolog, és a srácok is sokkal inkább felkészülnek az ezzel kapcsolatos változásokra. Én így gondolom, illetve így is csináljuk itthon. Már csak arra vagyok kíváncsi, hogy ön hogy emlékszik. Van még 10 perce, hogy megfogalmazza, közben pedig jönnek a dalok. A Jade féle. Don't Walk Away!

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 4 óra mindjárt jönnek a legfrissebb hírek, Dani tájékoztat minket, mi meg lezárjuk mai játékunkat, és megtudjuk, hogy ki nyert a szuper pizza menüt, kiviheti haza. A Pizza Mafia jó voltából egész héten ezt sorsoltuk, és rengeteg számtalan nyertesünk van már, a listához pedig ma is csatlakozik egy név. A mai kérdésem a fogtündérre irányult. Járt-e önnél gyermekkorában, vagy most esetleg beengedik-e a házba a srácokhoz? Így vártam hozzászólásokat, elmondom, miért érdekes. Bevallom, hozzánk jár a fogtündér. Az is hozzátartozik, hogy hozzám még nem járt, de az az öröm, ami van, ami látszik, amikor megtörténik a csoda, hát az felbecsülhetetlen. Kincset, értéket jelent. Ezért beszélgettünk ma erről, és nézzük, hogy kinek kedvezett Fortuna. Szia! Nem járt. De a lányomnak igen, csak hát kicsit bambácska volt az a fogtündér, mert a fogokat sorozatosan ott felejtette. Hát lehet, hogy még tanuló, lehet, hogy még bele kell rázódni, aztán majd idővel tutira sikerül. Gratulálok! Jó étvágyat kívánok Erikának, ő nyerte meg a szuper pizza menüt. Köszönöm mindenki hozzászólását. Hétfőn indítjuk újra játékunkat, akkor is számítok majd figyelmére, hozzászólásaira, illetve a következő órában is számítok észrevételeire az utazásunkat, a közlekedést segítve, amit majd a 4 órai hírek után indítunk. Addig hírek Danitól.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre.
3: 10% kezdőbefizetéssel.
2: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
3: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Áfamentesek lesznek a VIN köteles gyógyszerek. Elkezdődtek az útfelújítási munkálatok Nyíregyházán. Vádemmel is javasolnak a szatmárcsekei gyilkosság kapcsán. Kis Dániel vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a VIN köteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztmentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. Megkezdődött a Nyír VV idei nyári nagyfelületű útfelújítási programja. Összesen 18 helyszínen dolgoznak majd a nyíregyházi utakon. A következő hetekben a belvárosban, Örökösföldön, a Hímesben és Józsavárosban is újulnak meg utak. A nyíregyháza.hu azt írja, a Simonyi-Úbester utcán már zajlanak a munkák. A felújításokat önkormányzati forrásból végzik, nagyjából 160 millió forintból. A tervek szerint még iskola kezdés előtt, várhatóan augusztus 25-ére, mind a 18 helyszínen végeznek a munkákkal. Mindemellett a kátyúzásokat egész évben végzi a Nyír VV. 3 brigád is folyamatosan dolgozik a kisebb úthibák javításán. Vádemelést javasol a rendőrség annak a 17 éves fiúnak az ügyében, akit emberöléssel gyanúsítanak. Az eljárás adatai szerint a szatmárcsekei fiatal a rendőrségi segélyhívóra tett bejelentést január 1-én hajnalban. Azt állította, hogy megölt egy helybeli nőt, majd rágyújtotta a házát. A hatóság a tűzeloltása után a kiégett lakóházban valóban egy női holttestet talált. A 17 éves fiút a helyszínen elfogták. A bíróság elrendelte a letartóztatását. Az ügy vizsgálatát már befejezték, írja a police.hu. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát. Az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyíregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel járunk 4 óra után, továbbra is számítok figyelmére, üzeneteire is, azonban most már az SMS Viber számunkat priorizáljuk, 33 33 303. Ide várok észrevételeket az utakról, megváltozott közlekedési viszonyok mellett autózhatunk, bármikor jöhet az eső. Blastmasters blasting up the jungle.

0: Kösd be a biztonsági övet és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: Közlekedési infók, tehát ebben az órában itt a Best FM-en. Egy jó hír itt az első helyen. Egy járda felújítás okozott problémát az Arany János utcában. Ez a munkálat lezáródott. Most már itt minden rendben van, nem kell a gyalogosoknak lelépni a járdáról az úttestre. Átfogó karbantartást végez majd a Magyar Közút a csomópontjainkban. Ekkor majd helyenként kikapcsolják a rendőr lámpákat, nem biztos, hogy fel vagyunk rá készülve, érdemes leporolni az ilyen jellegű tudását, mert ez a következő hetekben zajlik majd itt Nyíregyházán is. Aztán meccs lesz ma, egészen pontosan 20 órakor a Spari fogadja az Újpest csapatát itt a stadionban. Ez ilyenkor ugye lezárásokkal szokott járni a 38-ason, a 338-ason, a 4-es számú főúton is. Ezek a bevezető szakaszok, a stadion körül, ott azért mindig vannak extra lezárások, és ugye az épülő körforgalom miatt is, ugye ez a Vasvári Pál utca. Itt is lehetnek majd extra fennakadások, óvatosan, tényleg bárhol jár, aztán észrevételeket várok. 30-33-103-9. Csak 10 perc majd. Fél ötkor ma is tehetünk újra egészségünkért. Új irányvonal az életmódváltásban.

sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: Bizony, szóval mindenki óvatosan figyeljünk egymásra. A megváltozott útviszonya könnyen problémákat okozhatnak a közlekedésben, és emellett ugye rengeteg karbantartás folyik, aknafedelek szintbehelyezése, ugye beszéltünk már a fociról is. Mindezek mellett pedig áramhálózatfejlesztés a Szénatéren, ideiglenes forgalom korlátozásra számítani kell, esetlegesen kikapcsolhatják a rendőrlámpát, ugye itt is ilyen problémák adódhatnak. Kátyúzási, nagy felületű kátyúzási munka indul, a Nyírvévé dolgozik, 18 helyszínen kezdődik ez majd el a napokban, úgyhogy egy jó ideig ezzel is számolnunk kell, egy 160 millió forintos beruházásról van szó, a Simonyi-Óbester utcában már dolgoznak, úgyhogy csak óvatosan. Észrevételeket, kiegészítéseket pedig várok most is 30-33-30-3-103-9 mantránkat, remélem már jól ismeri. Használjuk inkább a Viber-t, költséghatékonyabb, és tegyünk egészségünkért a következő percekben. Csak 10 perc, egészen pontosan a legújabb irányvonal az életmódváltásban, hogy pontosan miről van szó, mindjárt megtudja.
3: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak
5: 10 perc. Egy kis őszintességi rohamot kaptunk itt az elmúlt napokban annak vonatkozásában, hogy a Csak 10 perc rovat hallgatói és akik személyesen találkoztak már Mórik doktorral, bizonyos kérdéseket feltettek neki, vagy véleményt mondtak, vélemény nyilvánítottak.
6: Ez nem is mostanában történt, de ez egy hallgató.
5: De tök jól megfogalmazta.
6: Ez igaza van.
5: Igen, szia doktor úr.
6: Szervusztok.
5: Mit mondott a barátod?
6: Nem a barátom, egy kritikusom. És ettől még lehetne barátom, de nem ennyire szoros a kapcsolat. Még. Tulajdonképpen ő azt mondta, hogy nem igazán érti, hogy mit keresek én egy ilyen műsorban, mert én egy senki vagyok, én tulajdonképpen abból élek, hogy mások kutatásait olvasgatom, mások kutatásai eredményeit használom a gyógyítási munkám során. Azért gyógyítok sikeresen, mert sok tudományos munkát dolgozok fel, és használok olyan tudást, amit nem is én találtam ki.
5: Miért az orvosi egyetem nem ilyen? De csak úgy kérdezem, mert a tankönyvet is valaki megírja, nem? Tehát a műtéteket is előttünk végzik, megmutatják, hogy kell.
6: Teljesen normális, persze. Na de először...
5: De miért szúrod a szemét ennek az embernek ennyire?
6: Nem, mindegy. De ez először szívvel ütött, aztán rájöttem, hogy valójában ez dicséret. Tehát ez nem negatív, ez egy óriási dicséret. Én mindig mit szoktam mondani? Ne nekem higgyenek, csak a tudományra. Uh-huh. Én olyan furcsán vagyok összerakva, hogy én élvezem a kutatási anyagok olvasását, az új összefüggések megkeresését, a szervezet egyre pontosabb megismerését, és az új hatékony gyógyítás, amit ki lehet utána dolgozni. Tehát, uh-huh. Ez gyakorlati gyógyításban használom az új tudományos felfedezést. Semmit, elfogadtam. Hát ha ő így látja, hát akkor én azért próbálok segíteni, és bízom benne, hogy más érzi ennek a pozitív hatását, és segít neki a dolgokban. Mert a krónikus betegségek ellen vívott harcban én azt gondolom, hogy vacakulálunk, és ott nagyon-nagyon el kell a segítség. Tehát
5: nem akarom őt piszkálni így ismeretlenül, mert nem tudom, kiről van szó, de ő neked rajongód azért. Hát hogyha nekem valami nem szimpi, akkor egyszerűen manapság meg plánát, ott van rádiókészülék, van rajta akárhány gomb, meg csatorna, kapcsolok, aztán kész, és nem cukkolom magam itt Mórik doktor, mert megint kinek a tanulmányát olvassa el, és mit ültet át itt a mai napokban ezekbe a dolgokba. De hol érdekel ez engem, hogyha nem érdekel, egyszerűen van más csatorna, választok mást, ezt kész, ennyi. Hát most ebben mi a gond? Semmi.
6: A tudásom is változik, és én ezt látom és érzem, hogy a követett alapok is sajnos már az alapok is elkezdtek változni ahhoz képest, mint amikor én
5: egyetemre jártam. Hát azért három évet végig tapostunk a fogyón orvosával rovatban. Volt 36 féle olyan jellegű dolog, amitől csak hízott a doki.
6: Igen. Nem? Na, igen, és nem lehet minden orvos szemlővész Ignác. Hát van néhány ilyen csoda emberke, és hát az a lényeg, hogy ők megtalálnak valamit, mi pedig nem ellenkezünk, hanem elfogadjuk, teszteljük, lemérjük, és ha ez működik, akkor használjuk. Hát ezzel tudunk gyógyítani, szerintem normálisan ez egy orvosnak a feladata. Na, de ugorjunk is tovább, mert ezek kapcsán én eljutottam egy Egyesült Államokbeli Egyetemre, ahol egy más gyógyítási gyakorlattal dolgoznak, és azt mondtam, hogy én ezt szeretném megismerni, mert tanulságos. És most elindultam néhány dolog megismerésében, és ezeket most meg szeretném megint csak ugye osztani.
5: Mi van változás abban az öt, vagy akárhányféle modellben, vagy modulban, amit régebben mondtál? Soroljuk fel ezeket, a pilléreket?
6: Pillér. Én azt mondtam, hogy az egészség öt pilléren áll. Az étkezés, a mozgás, az alvás, a stressz kezelés, és a táplálék kiegészítő.
5: Okay. Így van.
6: Pont egy nyíregyházi kolléganővel nagyon sokat beszélgetünk, és ő rávezetett arra, hogy gondolkodjak el ezen, hogy a légzés szerinte a hatodik. És igaza van, a légzés az egy hatodik terület, de ez a klinika, ez 8 területet hoz, 8 pillért hoz.
5: És de várjál, az első 6-ba megegyeztek? Tehát, hogy
6: nem, mindjárt megmutatom, hogy akkor hogy néz ki. De nem, tulajdonképpen igen, na nézzük akkor az ő bontásukat. Étkezés, ők az, abban teljesen megegyezünk, étkezés, mint fő pillér, megegyezünk, annyi a különbség, hogy mivel étkezéssel kellene normálisan bevinni, ők a táplálék kiegészítőket nem különítik el az étkezéstől, hanem azt a táplálék kiegészítők szükségességét nem kérdőjelezik meg, de az étkezésbe. Így van, azt mondták, hogy az étkezéshez tartozik, ez nem külön láb. Elfogadom. A mozgás az ugyanaz, mind a kettőnknél rettetesen fontos. Igen, náluk a következő pillér a víz. Nálam a víz eleddig nem képezett külön pillért, most érdemes rajta elgondolkozni.
5: A mennyisége vagy a minősége?
6: Minden, nagyon fontos. Aztán várjál, mert náluk külön láb a napfény. Hát itt hoztak olyan dolgokat,
5: a napfény
6: fontossága, hatása az emberi szervezetre, a napfény, én itt lehidaltam, amilyen tudással bírnak ezen a területen, és amennyire fontos ez. Tehát egyértelmű, hogy erre szükségre. Aztán mérsékletesség, önkontroll, ugye, hát ez tulajdonképpen a stresszkezelés, aztán jön, hát légzés vagy levegő, ugye tulajdonképpen itt is egyetértünk, itt is kettős funkció van, mint a víznél, de erről majd beszélünk. Pihenés, regenerálódás, és nekik a világszemlélet, hit a 8. pillér. És akkor nézzük már, ameddig ma
5: a napfényt hogy kell érteni?
6: Na, mindjárt. Tehát, menjünk már sorba, étkezés. Erről sokat beszéltünk, azért az nagyon beszédes, hogy ők a 70-es években még a tiszta, totál vegetáriánus életmódból indultak. Most már azért máshol tartunk, a tudomány fejlődik. Mozgás. Teljesen egyetértünk, hogy a mozgás nagyon pozitív, jobb erőnlét, állóképesség, csökkenti sztrókot, depressziót, javítja a hangulatot, nagyon fontos. Víz. Na, itt ez a kettő szemlélet már érvényesülni fog. Tehát ők azt mondják, hogy a víz az nem egyenlő azzal, hogy mindent rommá tisztítok, mert igazából az lenne az igazi víz, ami a természetből van. Az már egy másik káposzta, hogy egyáltalán ma még a világon van-e olyan hely, ahol tiszta vízhez lehet jutni, de ha lehetne, igen, tehát ha lehetne, akkor a tiszta víz az nem azt jelenti az ő megfogalmazásukban, hogy minden, semmi sem nincsen benne, hanem minden benne van, ami a természetből benne kell legyen.
5: És látták már ezt mikroszkóp alatt, hogy...
6: Azért mondtam, hogy már ezt ők is elfogadják, hogy kvázi nem lehet hozzájutni. Na, de nagyon fontos a tiszta víz, és akkor, ha már más nem, akkor legyen most már tisztított, mert hát összekoszoltuk, de nem ennyi. Ők azt mondják, hogy az egyik része a dolognak, és a másik része az, hogy vannak fürdők, vannak borogatások, van hideg zuhany, meleg zuhany, tehát ilyen vízváltozás, totális ellazulás, például olyan sós víz, amiben már lebegsz, az is egy nagyon komoly idegrendszeri hatással bír, és akkor a szauna után hideg víz, tehát magyarul a víznek nem csak a megivott, hanem a külső funkciója is van. És elértünk a negyedik pontjukhoz, ami a napfény. Na, én itt most csak egy szemléletes dolgot szeretnék elmesélni, mert az, hogy a napfény az tulajdonképpen D-vitamin, ami alapvetően a legtöbb ember fejében benne van, és nagyjából én is így tekintettem rá, hogy a D-vitamin szempontjából a napfény nagyon-nagyon fontos, és aztán sokan még azt a tévedést is gondolják, hogy ha eleget vannak a napon, akkor meg nem nagyon kell D-vitamin pótolni. Kell. De most ebben nem menjünk bele, az végképp óriási butaság, hogy a napfény káros, és nem menjünk a napra. És itt mára még egy történet fog beleférni, ami nagyon megható, és megint elmondom, nem ez a tudomány, ez egy anekdotikus, tehát így van, igen. Anekdotikus, de egy valós történetről beszélünk. Egy 15 éves kisfiú és családja, a kisfiút leukémiával kezelték, kapott egy speciális kemoterápiás kezelést, ami az immunrendszerét lezúzta sajnálatos módon, és egy nagyon viszonylag ritkán támadó gomba fertőzte meg a tüdejét, ami tulajdonképpen szétette a szöveteket. Ma ilyen divatos szóval ezt talán azt mondani, húsevő gomba, vagy szóval egy ilyen megeszem a szöveteket gomba. 2024-ben már olyan annyira rossz volt az állapot a júniusban, hogy kórházba került, a fél tüdejét kivették, inkább beáldozták, mert egyértelmű, hogy nem lehet megállítani, és aztán néhány hét múlva a másik tüdőfélen is megjelent ez az elváltozás. Az orvosok teljesen tehetetlenek voltak, ott van egy 18 éves fiú, Tibi, gondolj ebbe bele, mindent megért, mindent felfog, és azt is felfogja, hogy sajnos meg fog halni. És az orvosok is ott csináltak mindent, és akkor, mikor eljutottak oda, hogy tulajdonképpen még nagyjából két napig tudják életben tartani, akkor megkérdezték a kisfiútól, hogy oké, nem tudunk mit csinálni, mit szeretnél két napig csinálni. És a kisfiú azt mondta, hogy ő ki szeretne menni innen, és a természetbe szeretne menni. Tibi, vannak róla felvételek, ahogy egy intenzív osztály költözik ki a természetbe. De az összes géppel, meg a mindennel. Tehát ott emberek tucatjai segítenek, és viszik ki ezt a kisgyermeket, mert ő az utolsó napokat a természetben akarta tölteni. Utolsó kettő napján. Igen, ám, de napközben sütötte a nap, meg beszívta a levegőt, meg a stb. És a második nap végén még élt, a harmadik nap végén is élt. Aztán a negyedik nap végén is élt, és elkezdett az oxigén táplálási igény csökkenni. Tehát a gyulladások csökkentek. Ezt visszavitték, azt mondták, hogy be kell nézni. CT-t csináltak, és a CT-kép javulás mutatott. Senki nem értette, hogy mi történik. 6 hétig ugyanazt a terápiát, akkor semmi nem változott. 2 napra volt a haláltól, kivitette magát a természetbe, érte a napsütés, beszívta a levegőt, és innentől kezdve, mondom, 5 nap múlva az oxigén szint növekedett, egyre jobban lélegzett, 2 nap múlva a CT 50%-os javulást mutatott, és ebből a korságból meggyógyult. Na, ennyit szeretnék elmondani arról, hogy ezen a területen fogunk tovább menni, mert rettenet sok dolgot tanultunk meg, és igen, és ez a kisfiú még ezután beleállt, hogy a leukémiából is felépüljön.
5: Hát ne csak tragédiákat hallgassanak, hanem hallgassanak ilyen típusú dolgokat is. Természetesen mindenkinél ez nem biztos, hogy működik, ezt is el kell mondani a korrektség mellett, de az, hogy ilyen van, és anekdotikus, ezt így fogadják, ezt az egész dolgot. Köszönjük szépen! Letelt
6: a tudományról pedig a jövő héten, majd beszélünk a mögöttes tudományról, mert fontos.
5: Oké, okay, rendben. Jövő héten találkozunk. Jó pihenést kívánunk, doktor úr. Szia!
6: Szerd.
3: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádióműsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM-en.

0: Hallgatunk jelenti az utakról.
1: És már is szemezgetünk az üzenetekből, nézzük, hogy milyen akadályokat véltek felfedezni hallgatóink. Koccanást érték egymás után a koccanások itt néhány órával ezelőtt, mely hát nyilvánvalóan problémát jelentett a közlekedésben, most viszont inkább a kivilágításunk maradozik el, jönnek így az üzenetek, kapcsoljunk lámpát, és persze nagyobb követési távolságot kérek mindenkitől. Az oldaltávolságra is figyeljen, hiszen reggel sokan bringával indultak meg motorral, nehogy elsodorjon valakit az úton. Egyébként a városban nyugi van, legalábbis azokon kívül, amit elmondtam, illetve hát ugye készülünk a meccsre. A rendőrök a hirtelek határában már megmutatkoztak, úgy néz ki, hogy a meccs lebonyolítását segítik. A 4-esen a téglási csomópont ma is aktív ott a 60-asnál, úgyhogy ennyi nagyjából, melyre figyelnünk kell, és várok észrevételeket, akár kukkantson a trafiboxokba be. Ilyen üzeneteket is várok a folytatásban, és hozzam a dalokat. Itt van nekünk Danny, Orsovei Renivel énekel, a Nem érdekel után Rizzo Kicks mindjárt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Üzemanyag infók Dani hírei előtt, nézzük, hogy mire számolhatunk. Úgy néz ki, hogy a hétvégén már nem mozdulnak az árak. A tegnapi adatok alapján, mely a drágulás felé tendált, egy kis csökkenés van a Brent olaj részéről, és a forint is javított az elmúlt néhány órában. Ez jelentheti a stagnálás zálogát a holtankoljak.hu adatai alapján elmondható, hogy a Brent olaj 2 dollárnyit esett tegnap óta, a forint pedig 318-on áll, tegnap is itt álltunk nagyjából, úgyhogy ezért mondhatom azt, hogy a hétvégén már nem kell készülni drágulásra, illetve ez olvasható a holtankoljak.hu-n. A 95-ös 597-ért még a gázolaj 618 forintért tankolható literenként átlagáru üzemanyagokról legyen szó. Jönnek Dani friss hírei, aztán pedig folytatjuk 5 órakor informálódásunkat. Hétvégén Baba Börze, beszéltünk róla sokszor, hozom az infót.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
3: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
4: 860.000 forintos négyzetméter ár.
3: Akár hitelre.
4: 10% kezdőbefizetéssel.
3: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
4: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: A Városházán köszöntötték a nyíregyházi ökölvívókat. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. A Városházán köszöntötték a nyíregyházi ökölvívókat és felkészítő edzőiket. Az idei évben a Continental Arena adott otthont a 103. Paplászló elit ökölvívó magyar bajnokságnak, ahol Petri Mán Milán és Lakatos Péter egyaránt ezüstérmet szereztek hazai közönség előtt. Írja a közösségi oldalán Kovács Ferenc polgármester. A városvezető Petri Mán Patríciának is gratulált, aki aranyérmet nyert a németországi Brandenburg kupán. Majd Lajost és Gönci Alexet is köszöntötte, akiknek elhivatott munkája nélkül ezek a sikerek nem valósulhattak volna meg, fogalmazott a polgármester. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. A Gotzigen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet szűrőbusszal járja az országot, hogy minél több ember számára tegyék elérhetővé a szív- és érrendszeri szűrővizsgálatokat. A közösségi oldalukon közzétett információk szerint Szabolcs-Szatmár-Berekbe is ellátogatnak. Augusztus 6-án Nyírpilis, augusztus 13-án Pirice település lakói vehetnek részt a vizsgálatokon. Az intézet kiemeli, a rendszeres szűrés kulcsszerepet játszik a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és korai felismerésében. A mobil szűrés alkalmával állapotfelmérés, kardiovaszkuláris rizikószűrés és kardiológiai vizsgálat zajlik. A pácienseket szükség esetén házi orvoshoz, szakorvosokhoz irányítják tovább. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Berek megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Mérsékelt marad többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90. 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel járunk 5 óra után, itt vannak velünk a legnagyobb dalok most is a péntekben, ez a Best FM-dékán István vagyok. Zola sehol se passzolok, szerintem nagyon jó lesz, hallgatjuk mindjárt. Gáspár Lacival, és mégis forog a föld, és Welcome to Saint-Tropez címmel már is indulunk DJ Antoine-nal, aztán nézzük a baba bőrzét. Best FM. Welcome to Saint-Tropez.

Ez volt a Millennium, Robbie Williams énekelt, ez a Best FM, és jön majd Zola dala, sehova se passzolok, ugye Zola a New Level Empire frontembere énekese, ez pedig a szóló karrier, melyből hozok egy szeletkét a folytatásban, Baba Bőrze, ez pedig egy jó kis program is lehet, amellett, hogy rendkívül hasznos, miért hasznos, mert itt vagyunk az iskola kezdés kapujában, egy csomó mindent árulnak ilyenkor használta nyilvánvalóan, ami hasznos lehet nekünk, gondolok én itt, nem tudom, vonalzóra, mert a vonalzó nem kopik, vagy a körzőre, mely szintén nem kopik, és én szerintem így nagyon sokat lehet spórolni, bár nem hiszem, hogy ez a legnagyobb kiadás az iskola kezdésnél, de én azért figyelnék rá, lesz ez majd vasárnap a szokásos helyen a búzatéri piac, fedetlen külső területén, érdemes azért ide ellátogatni, ha más nem csak sétálni egyet, mi biztosan megyünk a feleségemmel. Aztán nézzük, hogy milyen programok vannak még, ha már így ezt programként emeltem ki, akkor beszélgessünk a Panyola Festről, július 31. augusztus 2. Számtalan programot emelhetnék ki, számtalan koncertről beszélhetnénk, de szerintem a Pornograszt az már eladja, na meg a Gipó Cirkusz Kelet Brass Band azért itt eladja a programot, én azért körbenéznék. A programot megtalálja a Best FM oldalán. Elment egy mentő, az ablakot pedig nyitva hagytam. Sóstói Fit Esték, ez is pörög egészen június 15-től, úgyhogy érdemes ezzel foglalkozni. Sóstón egyébként a sóstói piac területén van ez minden hétfőn 18 órától kiegészítések. Ezek mellé is a Best FM oldalán, a sport pedig nagyon fontos, a fitségünk az egészségünk megőrzésében. Zola énekeljen, sehova se passzolok Rihannával már, jönnek a lendületes percek mindjárt, ez a Pondery Play.

Tóth Gabi dalát is meghallgattuk, ez volt az Én idő, a cikk, melyre mindenképpen figyelnünk kell, pedig a Best FM oldalán olvasható. Tájékoztatjuk tisztelt betegeinket, hozzátartozóikat és a lakosságot, hogy intézményünkben a mai naptól sem ivóvíz, sem használati melegvíz korlátozás nincs érvényben. A cikket egyébként a József András kórház kapcsán hoztam, emelem ki, ahogy mondtam, olvasható a Best FM oldalán. Az ivóvíz minőségét többször akkreditált laboratóriumi vizsgálatok igazolták, a használati melegvíz hálózaton elvégzett beavatkozásokat követően elvégzett laboratóriumi vizsgálatok szintén megfelelő eredményt igazoltak, így a használati melegvíz korlátozása is megszűnt. Mindenki egészítés tehát a Best FM oldalán. Én pedig a dalokat hozom Mark Ronsonnal, az Uptown Funk, Bruno Mars segít majd, meccs meg szerelem, ez pedig majd Marktól.

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék. Men.

Újabb remek percet dúdolhatunk át The Wanted-dal, aztán majd Ákos énekel. Időjárás frissítés előttünk, fókuszban a szombat, ami hát jobb időnek ígérkezik, de nagyon nem közelítjük meg ezt az igazi nyarat. 11 fok a reggeli percekben, ez 6 óra körül, úgyhogy nagyon hűvösek ezek a hajnali percek. 26 fok lehet a legmelegebb órákban, 16 óra magasságában. Egyébként zavartalan napsütés, déli órákat majd magasabb UV adatok kísérnek, észak-keleties szél a délelőttben, aztán pedig majd nyugatias, később pedig délnyugatias áramlásra kell készülni. A vasárnapban még tovább kúszunk felfelé, akkor már 30 fok is lehet a legmelegebb órákban, ami már majd hozhatja az esőfelhőket, dörgést és a villámlást is, hát majd látjuk, azt majd szombaton frissítjük. Már egy hét sincs a júliusból, holnap 25-e Kristóf, Jakab és Valentin ünnepel. Mindenkinek jó ünneplést, boldog névnapot kívánok, és már is jönnek a dalok. Ember maradj, Michael Jackson és a Remember the Time után majd még evezgetünk is Csátéval meg Giovannival. Okay.

fél hatkor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez szaladtak ezek a percek, mindjárt 6 óra Night Shift érkezik. Bevallom őszintén, hogy elfáradtam így a héten. Nem csoda, a múlt héten egy kis szabadság is volt, aztán nehéz felvenni a munka fonalát. Ettől függetlenül majd a hétvégén találkozunk, a szombat meg a vasárnap délután. A miénk, Edith is érzi majd szerintem a fáradtság perceit, hiszen egész héten vele ébredhetett. Holnap pedig együtt dolgozunk majd Edith-tel. Én nagyon várom már, remélem, hogy akkor is találkozunk. Holnap délután, tehát 14 óra után itt a Best FM, Dékán István vagyok. Jó pihenést kívánok!
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Megújul a Magyar Vasút. Nyári szünet a könyvtárakban. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. 10 év alatt mintegy 3500 milliárd forintból újul meg a Magyar Vasút, nagyrészt uniós forrásból. A program célja egy korszerű, megbízható, gyors és versenyképes vasúti rendszer megteremtése, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A távolsági közlekedést adó IC hálózat teljesen megújul, hiszen új klimatizált, akadálymentes első osztállyal és fedélzeti büfével felszerelt motorvonatok nyújtanak majd nyugat-európai színvonalú szolgáltatást Budapestről, mások mellett Nyíregyháza vagy Debrecen irányába. Észak- és Kelet-Magyarország a program egyik legnagyobb beruházása a Budapest-Miskolc vasútvonal legrosszabb szakaszának teljes átépítése lesz, de megújul a Debrecen és Nyíregyháza közötti fővonal is. Itt is 160-nal mehetnek majd a vonatok. Olvasható a tájékoztatóban. Bízhatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Berekben. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél. Júniusban mutatták ki egy telepen, itt is felszámolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldották. Az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nibih elnökét kérdeztük.
4: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertés mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb beteg állatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
3: Nyári szünetre mennek a nyíregyházi könyvtárak. A Móricz Zsigmond könyvtár központi könyvtára, valamint fiúk könyvtárai augusztus 17-e és 22-e között zárva tartanak. Kivételt a Vécsey utcai fiúk könyvtár képez, amely minden hétköznap várja olvasóit. Az orosi fiúk könyvtár költözés miatt nem látogatható. Az új helyről és a nyitás várható időpontjáról a későbbiekben adnak tájékoztatást, közölte a központi intézmény. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Áfamentesek lesznek a vén köteles gyógyszerek. Elkezdődtek az útfelújítási munkálatok Nyíregyházán. Vádemmel is javasolnak a szatmárcsekhelyi gyilkosság kapcsán. Kis Dániel vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vén köteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek jutatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztmentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. Megkezdődött a Nyír VV idei nyári nagyfelületű útfelújítási programja. Összesen 18 helyszínen dolgoznak majd a nyíregyházi utakon. A következő hetekben a belvárosban, Örökösföldön, a Hímesben és Józsavárosban is újulnak meg utak. A nyíregyháza.hu azt írja, a Simonyi-Úbester utcán már zajlanak a munkák. A felújításokat önkormányzati forrásból végzik, nagyjából 160 millió forintból. A tervek szerint még iskola kezdés előtt, várhatóan augusztus 25-ére, mind a 18 helyszínen végeznek a munkákkal. Mindemellett a kátyúzásokat egész évben végzi a Nyír VV. Három brigád is folyamatosan dolgozik a kisebb úthibák javításán. Vádemelést javasol a rendőrség annak a 17 éves fiúnak az ügyében, akit emberöléssel gyanúsítanak. Az eljárás adatai szerint a szatmárcsekhelyi fiatal a rendőrségi segélyhívóra tett bejelentést január 1-én hajnalban. Azt állította, hogy megölt egy helybeli nőt, majd rágyújtotta a házát. A hatóság a tűzeloltása után a kiégett lakóházban valóban egy női holttestet talált. A 17 éves fiút a helyszínen elfogták. A bíróság elrendelte a letartóztatását. Az ügy vizsgálatát már befejezték, írja a polisz.hu. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát. Az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyíregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A Városházán köszöntötték a nyíregyházi ökölvívókat. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok. A Városházán köszöntötték a nyíregyházi ökölvívókat és felkészítő edzőiket. Az idei évben a Continental Arena adott otthont a 103. Pap László elit ökölvívó magyar bajnokságnak, ahol Petrimán Milán és Lakatos Péter egyaránt ezüstérmet szereztek hazai közönség előtt, írja a közösségi oldalán Kovács Ferenc polgármester. A városvezető Petrimán Patríciának is gratulált, aki aranyérmet nyert a németországi Brandenburg kupán. Majd Lajost és Gönczi Alexet is köszöntötte, akiknek elhivatott munkája nélkül ezek a sikerek nem valósulhattak volna meg, fogalmazott a polgármester. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. A Gozigen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet szűrőbusszal járja az országot, hogy minél több ember számára tegyék elérhetővé a szív- és érrendszeri szűrővizsgálatokat. A közösségi oldalukon közzétett információk szerint Szabolcs-Szatmár-Berekbe is ellátogatnak. Augusztus 6-án Nyírpilis, augusztus 13-án Pirice település lakói vehetnek részt a vizsgálatokon. Az intézet kiemeli, a rendszeres szűrés kulcsszerepet játszik a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és korai felismerésében. A mobil szűrés alkalmával állapotfelmérés, kardiovaszkuláris rizikószűrés és kardiológiai vizsgálat zajlik. A pácienseket szükség esetén házi orvoshoz, szakorvosokhoz irányítják tovább. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a

0: azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Megadjuk a város ritmusát.
1: Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.
0: Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Megújul a Magyar Vasút, nyári szünet a könyvtárakban, marad a változékonyabb idő, Kis Dániel vagyok. 10 év alatt mintegy 3500 milliárd forintból újul meg a Magyar Vasút, nagyrészt uniós forrásból. A program célja egy korszerű, megbízható, gyors és versenyképes vasúti rendszer megteremtése, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A távolsági közlekedést adó IC hálózat teljesen megújul, hiszen új klimatizált, akadálymentes első osztállyal és fedélzeti büfével felszerelt motorvonatok nyújtanak majd nyugat-európai színvonalú szolgáltatást Budapestről, mások mellett Nyíregyháza vagy Debrecen irányába. Észak- és Kelet-Magyarország a program egyik legnagyobb beruházása a Budapest-Miskolc vasútvonal legrosszabb szakaszának teljes átépítése lesz, de megújul a Debrecen és Nyíregyháza közötti fővonal is. Itt is 160-nal mehetnek majd a vonatok, olvasható a tájékoztatóban. Bízhatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Berekben. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél. Júniusban mutatták ki egy telepen, itt is felszámolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldották. Az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre, országos főállatorvost, a NIBIH elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertés mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb beteg állatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspest is járvány.
1: Nyári szünetre mennek a nyíregyházi könyvtárak. A Bóri Zsigmond könyvtár központi könyvtára, valamint Fiók könyvtárai augusztus 17-e és 22-e között zárva tartanak. Kivételt a Vécsei utcai Fiók könyvtár képez, amely minden hétköznap várja olvasóit. Az orosi Fiók könyvtár költözés miatt nem látogatható. Az új helyről és a nyitás várható időpontjáról a későbbiekben adnak tájékoztatást, közölte a központi intézmény. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák kis a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a falevelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobb.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Áfamentesek lesznek a vén köteles gyógyszerek. Elkezdődtek az útfelújítási munkálatok Nyíregyházán. Vádemmel is javasolnak a szatmárcsekei gyilkosság kapcsán. Kis Dániel vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vén köteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztmentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. Megkezdődött a NyírVV idei nyári nagyfelületű útfelújítási programja. Összesen 18 helyszínen dolgoznak majd a nyíregyházi utakon. A következő hetekben a belvárosban, Örökösföldön, a Hímesben és Józsavárosban is újulnak meg utak. A nyíregyháza.hu azt írja, a Simonyi Úbester utcán már zajlanak a munkák. A felújításokat önkormányzati forrásból végzik, nagyjából 160 millió forintból. A tervek szerint még iskola kezdés előtt, várhatóan augusztus 25-ére mind a 18 helyszínen végeznek a munkákkal. Mindemellett a kátyúzásokat egész évben végzi a NyírVV. Három brigád is folyamatosan dolgozik a kisebb úthibák javításán. Vádemelést javasol a rendőrség annak a 17 éves fiúnak az ügyében, akit emberöléssel gyanúsítanak. Az eljárás adatai szerint a szatmárcsekei fiatal a rendőrségi segélyhívóra tett bejelentést január 1-én hajnalban. Azt állította, hogy megölt egy helybeli nőt, majd rágyújtotta a házát. A hatóság a tűz eloltása után a kiégett lakóházban valóban egy női holttestet talált. A 17 éves fiút a helyszínen elfogták. A bíróság elrendelte a letartóztatását. Az ügy vizsgálatát már befejezték, írja a polisz.hu. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát, az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyíregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák kis a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is haza találsz. Egyszer majd úgy is haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: hallgatok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, a Best FM, ott van veled.

0: vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. I don't get up or break me when I need, so why are we losing time? Igen, mindenből a legjobbat.

0: Ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.